A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Yo.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Végre nyert a válogatott a Puskásban. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem másfél kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: Kerkez Milos gólja döntött tegnap este a Puskásban, ezzel győzött 1-0-ra a magyar futballválogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája B divízió 3. fordulójában. Kemény, brusztolós meccs volt, amelyen Marco Rossi csapata sokkal gyorsabban és ötletesebben játszott, mint az északírek, illetve egy hete az ukránok ellen. A mieink hétfőn ismét Ukrajnával mérkőznek Nagyszombatban, amely meglepetésre 3-0-ra kikapott Észak-Írországtól. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egy perc mínusz gyorsabbak voltak a mentők, szeptemberben megújulásra készülnek a tájházak. Nem csak gólt, győzelmet is hozott az este a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. Hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozására, vonzó irányokat is adjunk.
2: Kerkez Milos gólja döntött tegnap este a Puskásban, ezzel győzött 1-0-ra a magyar futballválogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája B divízió harmadik fordulójában. Kemény, brusztolós meccs volt, amelyen Marco Rossi csapata sokkal gyorsabban és ötletesebben játszott, mint az északírek, illetve egy hete az ukránok ellen. A mieink hétfőn ismét Ukrajnával mérkőznek Nagyszombatban, amely meglepetésre 3-0-ra kikapott Észak-Írországtól. Marad az indián nyár, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül. A jövő héten is marad a kellemes ősz, mindenütt 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Jó reggelt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. 6 óra után néhány perccel Vágó Piros vagyok. Lehrer Tim kolléganőnk még mindig szabadságon van, de érkezem a jobbnál jobb melengetős slágerekkel, Zsagártól például. Itt lesz a Ruxet, és indulunk az Ultravox-szal.

Egyidők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már kezd világosodni ugyan, de azt hiszem, hogy sokan még lámpafénynél izzítják a kávéfőzőt, vagy forralják a vizet a teának, vagy egyszerűen már lehet, hogy rég úton vannak, és a sötétben tapogatózva öltöztek fel, hogy másokat ne ébresztenek, ne verjenek fel. Én nagyon jó reggelt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak, Vágó Piros vagyok, és fél hétig is még egy nagyon jó összeállítással várom majd önöket. A Zságárral érkezik az Underground Divákkal a Wings of Love, itt lesz Pet Shop Boys, Go West-je, most pedig egy igazi zenei összefogás szól.

0: slágeridők legnagyobb slágerei, retro rádió, ez volt a lágyan ébresztős kategória, a zságár és az underground divák a Wings of Love-ban, a retro rádióban, de azért belehúzunk majd, hogy könnyebben menjen az ébredés, hogyha netán pörgősebb zenékre lenne igénye a hallgatóinknak, Mike Oldfield a Shadow on the Wall-lal, a Bombon a Valami Amerikával, és hamarosan a Depeche Mode a Question of Time-mal érkezik majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, aggasztóan öregszik a hazai autópark, helikoptert is bevetettek, drogárusokat fogtak Szabolcsban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az európai uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Tovább öregedett a hazai autópark, a személykocsik átlagos életkora meghaladja a 16,5 évet, miközben 5 éve még a 15 évet sem érte el. A céges flotta autók megszépítik az összképet, hiszen a lakossági tulajdonú kocsik átlagos kora a 18 évet is megközelíti. Csaknem 4.400.000 autó fut az utakon, és egyre több gazdaságosan már nehezen fenntartható idős járművel találkozhatunk itthon. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem másfél kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. 700 véradó volt a cél, ezt nem sikerült elérnünk. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most az ország bármely egy véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Sok napsütésre számíthatunk országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár az ország keleti részében már lehet, hogy ezekben a percekben fel is kelt a nap, de még árnyékot kevés helyen vet a falra, az biztos. Jó reggelt kívánok a retro hallgatóknak, és nagyon boldog névnapot kívánunk a Helgáknak, de azt hiszem, hogy őket lekörözik, ha lehet ezt mondanom, számosságban mindenképpen a Ferencek, akik viszont majd holnap ünnepelnek, ami ráadásul Assisi Szent Ferenc napja is, tehát egyben az állatok világnapja. Erről is megemlékezünk majd még ma reggel délelőtt folyamán, és érkeznek persze a kedvelt slágerek is a Retro Rádióban. Most éppen a Police dal feldolgozása, az I'll Be Missing You.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, egészen délig töltjük majd együtt ma is ezt a szombat délelőttöt. A következő órában pedig érkezik majd Péli Barna tiszta hangja a United slágerében.
1: Hajnalban még a nap is más, a szakítás.
0: Hajnalban bizony még a nap is más, ezt tanúsíthatjuk néhányan, és itt lesz majd a Walking on Sunshine is. A Katrin and the Waves slágerét is meghallgatjuk tehát 7 óra után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Lassan lejár az árrésstop ideje. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben. Lakhatási válsághelyzet forrong egész Spanyolország. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az árrésstop megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyors hajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
5: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
4: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A szombat reggelben köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem a délelőttet egészen délig, ugye 10-től majd a rádiókonyhában, de most még fókuszáljunk a reggelre és a slágereinkre, amit indítok már is a Katrin and the Waves talán.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az imént hallott Beyoncé nem is, de nagyon sokan a zenész, művész világból feltűnnek ezen a héten Párizsban, ahol zajlik a divat hét. J-Lo-t már láthattuk merészetben, Rihanna, Shakira, Kendall Jenner, Cara Delevingne, ők mind-mind tették tiszteletüket és teszik tiszteletüket a különböző rendezvényein a párizsi divat hétnek. Nekem pedig van egy-két tippem, amiket láttam így a divatanyagokból, hogy mi az, ami az idei ősztél és majd talán a jövő tavasz trendje is lesz. Persze van, ami egy kicsit merészebb ezek közül, van, ami pedig egyébként simán átmegy a mindennapokban is. A hétvégén pedig lehet, hogy van is idő kipróbálgatni, hogy mit mivel tudunk majd esetleg a következő hetekben, amikor már ténylegesen megérkezik az ősz, felvenni. Na, én jó reggelt kívánok mindenkinek, a Jazz meg azzal és a Majol vagyokkal folytatom már is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha valaki a mostani 7:30-as időpont körül indul neki otthonról, akár a piaci túrára, akár mert utazni készül, vagy csak a saját környékén van valamilyen program, ami ráadásul kültéri, akkor lehet, hogy most már a sálért is nyúl, amit aztán szépen napközben leveszünk. És milyen jól tesszük a sálat, mert hogy a sál nem csak azért fontos ilyenkor, hogy melegítse a nyakunkat, az bizony egy nagyon erős dekorációs eszköz is, ami ott van bárkinek a kezében, még csak sok pénzbe sem kerül. Ígértem, hogy hamarosan mesélek majd az idei párizsi hét az utcán is viselhető divattrendjeiről, úgyhogy ezzel folytatom, na és természetesen slágerekkel is, amik között Dobrádi Ákos és a Fekete Gyémánt is szól, illetve már is a Hungry Eyes-zal folytatom Eric Carmentől.
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szlimfit, luxiban, rajos vastag.
3: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás, tempót váltanak a tájházak, győzelmet ért az első gól a Nemzetek Ligájában. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozására, vonzó irányokat is adjunk.
2: Kerkez Milos gólja döntött tegnap este a Puskásban, ezzel győzött 1-0-ra a magyar futballválogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája B divízió harmadik fordulójában. Kemény, brusztolós meccs volt, amelyen Marco Rossi csapata sokkal gyorsabban és ötletesebben játszott, mint az északírek, illetve egy hete az ukránok ellen. A mieink hétfőn ismét Ukrajnával mérkőznek Nagyszombatban, amely meglepetésre 3-0-ra kikapott Észak-Írországtól. Marad az indián nyár, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A divattervezőket, textiltervezőket bármi megihletheti. A Szahara homokja is akár, Circle in the Sand a Retro Rádióban. Ígértem, hogy összefoglalom a párizsi divathét tanulságait, az idei tanulságokat. Mi az, amit mi is be tudunk vetni a hétköznapokban a sima utcai viseletünkben? Az egyik legfontosabb tanulság idén is, hogy nem kell tetőtől talpig extrémnek öltözni. Elég egy feltűnő kiegészítő. Lehet ez egy nagyobb dolog, mint mondjuk egy kabát, vagy az is lehet, hogy egy kisebb, egy táska, egy sál, egy cipő. Ezzel már a legegyszerűbb farmeres, blézeres szettet is fel tudjuk dobni. A selyem sál szerintem egyébként mindig kiváló ötlet, és ráadásul hosszú életű, nem tudjuk elhordani teljesen, hogy mondjuk elvásson. Ami még tanulság ebből az idei divathétből, hogy ezek a lazább, bővebb szabású öltönyök, blézerek, kosztümök, ezek továbbra is elég divatosak, és amit én még megfigyeltem az érkező vendégeken, ez a midi szoknya. Van, akinek jól áll a midi szoknyahoz, van, akinek egyáltalán nem. Ugye annyit lehet játszani vele, hogy bővebb fazon, szűkebb fazon. Milyen sarkú cipővel vesszük föl? Nyilván, ha egy hegyes orrú, kicsit magasabb sarkú cipővel, akkor már is nyújtjuk vele az alakot. Ha viszont valakinek szép, hosszú lába van, akkor akár simán sportcipővel is föl tudja venni. Ami pedig a mintákat illeti, tulajdonképpen nem azt mondom, hogy visszatérő, mert hogy mindig is ott volt az állatminta a divatban. Sosem ment ki igazán a divatból, de most hangsúlyosan megint csak szerepet kapott, de tényleg úgy, hogy hangsúlyosan jelen van valamelyik darabon, vagy alul, vagy fölül, valahol mindenképpen olyan szemetszúróan. Nyilván ehhez már bátorság is kell, nem biztos, hogy pont egy szombat reggel 8 előtti időszakban érezzük elég bátornak ehhez magunkat, de az ősz kiváló lehetőséget ad az ezzel való játékra. Én pedig kiváló zenéket hozok, hogy föl tudjanak ébredni, el tudjon indulni ez a nap is. Aucillával folytatjuk mindjárt, most pedig már az OMD-vel a Pandora's Box szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok a retro hallgatóknak. Nekem néha elég az igazán ébredéshez, nem is feltétlenül a kávé, hanem mondjuk egy jó zene. Amire tudok egy kicsit táncikálni, úgy mozogni a konyhában, a nappaliban, és akkor rájövök, hogy hú, és már is fölpesdültem, ezért nagyon jó egyébként így gyomorra mozogni valamit. Na, ha ezt a gyors módszert választják, akkor biztos, hogy hozok majd olyan dalt, amire sikerül mozogni. Dr. Albán is Let the Beat Go On is szól majd. Michel Telóval pedig az I Say Uchi Pegut hallgatjuk meg.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai.
0: Ezekre is készülhetnek tehát 8 óra után a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
2: Rádiókonyha!
3: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a Tojás 3x jó.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: Startol az átláthatósági kereső. Drága szerviz, drága fenntartás, öregszik a hazai autópark. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Tovább öregedett a hazai autópark, a személykocsik átlagos életkora meghaladja a 16,5 évet, miközben 5 éve még a 15 évet sem érte el. A céges flottaautók megszépítik az összképet, hiszen a lakossági tulajdonú kocsik átlagos kora a 18 évet is megközelíti. Csaknem 4 millió 400 ezer autó fut az utakon, és egyre több gazdaságosan már nehezen fenntartható idős járművel találkozhatunk itthon. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csak nem másfél kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
9: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. 700 véradó volt a cél, ezt nem sikerült elérnünk. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most az ország bármely egy véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
8: Sok napsütésre számíthatunk országszerte, kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ébredjenek velem, de ha már rég fölébredtek, akkor csak simán tartsanak velem ezen a szombat reggelen délelőttön. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délig töltjük együtt az időnket. Ergo, létezem, ezzel is jó kedvet csempészek ebbe a délelőttbe.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Ma délig töltjük együtt az időnket, és egy nagyon különleges világnap van, ha lehet ezt mondani. A Nézd meg a leveleket, a falevelekre gondolnak egyébként, tehát nem a boxunkban lévő leveleket kell átolvasni, hanem egyszerűen csak körbenézni, felemelni a tekintetünket a fák koronájáig, és látni, észrevenni a rengeteg színt, ami most már belopózott, bár igazából az aszályos tavasz, nyár után ezek a színek most nem annyira kontrasztosak, mint mondjuk egy normál csapadékkal megáldott nyár után, mert hogy valahogy a levelek azért hamarabb elkezdtek sárgulni, barnulni, kunkorodni. Ettől függetlenül ez már az az időszak, amikor ténylegesen a természet elkezd színesedni, és ez nagyon is jól láthatóvá válik. Erről jut eszembe, hogy a napokban Martonvásáron jártam, és egyébként az e hétvégi programról lesz is majd szó a Rádió Konyhában. Ott már javában készültek a Sütőtök Fesztiválra, és a Művelődési Ház előtti nagy téren már ki voltak téve az óriási sütőtök dekorációk. Ez is szerintem olyan, amiről egyből az embernek az ősz jut eszébe. Ettől függetlenül munka van még bőven kint a kertben, és majd ezzel kapcsolatban hozok információkat a retro hallgatóknak, és persze folytatjuk most zenében, az Ergóval, itt a Létezem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha jól sejtem, ma a népszerű kiránduló útvonalak tele lesznek, rengetegen jönnek majd kisebb-nagyobb társasággal. Ilyenkor van, aki köszön előre a másiknak, ugye a régi túrázók, vannak, akik csak elmennek egymás mellett, viszont az biztos, ahogy már mondtam, hogy lehet gyönyörködni az őszi erdőben. Ha viszont valaki szereti összekötni ezt az élményt valami mással, egy programmal, akkor nyilván arra is van rengeteg lehetőség, mint ahogy az egyik legszebb erdei helyszínünkön, Szilvásváradon, ezen a hétvégén tartják a Nemzeti Vágta lovas verseny döntőjét. Május és szeptember között zajlottak az elődöntők, ezen a hétvégén pedig Szilvásvárad ad majd otthont a döntőnek. De nem mindenki szeretne mondjuk messze utazni egy kis erdei élményért, vagy ilyen jellegű programért. A fővárosban, például a Fűvészkertben, e hét szombaton a Pál utcai fiúk köré csoportosítják a napot, és oda várják a családi látogatókat. Ugye nyilván elkezdődött az iskola, kiosztották a kötelező olvasmányokat. Molnár Ferenc regénye pedig mind a mai napig szerepel a kötelező olvasmányok között, és szerintem egyébként kifejezetten izgalmas világról írt ő, amit érdemes akár ilyen módon is megismerni. Mi annak idején bejártuk a fiammal a Fűvészkertet, megnéztük a medencét, végig gondoltuk, hogy hát szegény nemecsek itt töltött el nem kevés időt, aminek a folyományaképpen megfázott. Színesedő erdő, de színesedik bizony a kert is, úgyhogy irány ki a kert hamarosan, addig viszont még Stevie Wonder és a Part-Time Lover is szól a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megszólalt a kormányfő az Árrésztopról, a köd és az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrésztop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrésztop megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmad a gyors hajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője Betlem József egyetemi tanár.
4: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
3: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A minap konstatáltam a teraszon, hogy a paradicsom töveken még rengeteg zöld paradicsom van, és azon gondolkoztam, hogy oké, még egy pár napig kitart majd ez a kellemes meleg, de aztán elméletileg a jövő hét közepe vége felé tájékán már egy komolyabb változás érkezik, úgyhogy már nem lehet azt mondani, hogy paradicsom érlelő meleg lesz, sőt, napsütésből is valószínűleg jóval kevesebb jut. Szóval, hogy mi lesz azzal a rengeteg zöld paradicsommal? Ez a kérdés nyilván nem csak engem foglalkoztat, és íme néhány jó tanács, hogy hogyan érlelhetjük a paradicsomot, a zöld paradicsomot, mert bizony az is beérik. Az egyik legfontosabb, hogy sem éretten, sem pedig éretlenül ne tegyük hűtőbe a paradicsomot, 10 fok alatt egész egyszerűen ízetlenné válik. Amit lehet tenni, hogyha papírzacskóba tesszük például az éretlen paradicsomainkat, és almával vagy banánnal segítünk az érlelődési folyamatban, mert hogy ezek nagyon jó etilén termelők, paradicsom érlelődéséhez pedig szintén erre van szükség. Aztán van, aki azt javasolja, hogyha megtehetjük, van kamránk például, akkor kihúzzuk tövestől a paradicsomot most még ilyenkor, és fejjel lefelé egyszerűen fölakasztjuk, mert akkor a növény szárában lévő tápanyag még szép lassan lecsordogál a paradicsomba, és ezzel is segítjük az érési folyamatot. Ha tényleg nagyon sok van még belőle, akkor viszont lehet, hogy érdemes ládába tenni, papírral alaposan berétegezni, és folyamatosan vizsgálni, mert amint egy elkezd rohadni, akkor az viszont nagyon könnyen megrohasztja a többi paradicsomot is, szóval időről időre át kell válogatni a papírba csomagolt paradicsomokat, sőt régen egyébként azt csinálták, hogy külön a paradicsom szemeket csomagolták papírba. Türelem, idő, mert az utóérlelés sem egy-két nap alatt zajlik, én pedig akkor a kertészkedéshez is hozok majd lendületet adó zenét, Scatman Johnnal, a Scatman a Retro Rádióban. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kísérem tovább hallgatóinkat ebben a szombat reggelben, de most már tekintve, hogy mindjárt itt a 9 óra, azért lassan mondhatjuk, hogy délelőttben, amikor is érkezik majd a Vanilla Ice-tól az Ice Ice Baby. Az Eddával pedig jöjjön az Elhagyom a várost. És ez csak kettő a következő órában ránk váró slágerek közül. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
3: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
2: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
4: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén tuxiban rajos vastag.
3: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok.

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunja be a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Végre győzött a válogatott a Puskásban. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
8: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozására, vonzó irányokat is adjunk.
7: Kerkez Milos gólja döntött tegnap este a Puskásban, ezzel győzött 1-0-ra a magyar futballválogatott Georgia ellen a Nemzetek Ligája B divízió harmadik fordulójában. Kemény, brusztolós meccs volt, amelyen Marco Rossi csapata sokkal gyorsabban és ötletesebben játszott, mint az északírek, illetve egy hete az ukránok ellen. A mieink hétfőn ismét Ukrajnával mérkőznek Nagyszombatban, amely meglepetésre 3-0-ra kikapott Észak-Írországtól. Marad az indián nyár, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Ezen a napfényes szombat délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Délig töltjük együtt az időnket, hiszol majd a rádiókonyhában. Most még nagyon sok remek slágerrel az Eddától, Amy McDonaldtól. Kezdünk már is Gloria Estefánnal.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Igazi nyereményesős hétvégében vagyunk. Tegnap délben már elkezdtük, elindítottuk a geszti hétvégét itt a Retro Rádióban, hiszen Poptimista Show rendezvényére január végére nyerhetnek belépőket velünk, és déltől majd folytatjuk a játékot Jurásek Balázsnál. Addig viszont 10 órától, ugye indul majd egyrészt a rádiókonyha, de a rádiókonyhában pedig játék is lesz. Professzionális konyhai robotgépekért. Volt már ilyen máskor is, úgyhogy rendszeres hallgatóink emlékezhetnek rá. Tojással kapcsolatban osztok meg információkat, ezek közül valamelyikre rákérdezek, és SMS-ben várom majd a válaszokat a 0620-22-22-122-es számra. 10-től, tehát ez várható, addig viszont biztos, hogy nagyon sok slágert játszom még. A Dead or Alive-val, Lara Fabian-nel, és most a koronával jön a Baby Baby a Retro Rádióban.

Sem. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már korábban reggel mondtam, ma október 3-án a Helgák ünnepelnek, holnap viszont Ferenc névnap van. Ráadásul ez Assisi Szent Ferenc napja, ugye nagyon sokan nem tudják, hogy a rengeteg Ferenc névnap közül mikor is ünnepeljék az adott Ferencet. Azt hiszem lehet mondani, hogy ez a legnagyobb Ferenc névnap, és már csak azért is fontos, mert Assisi Szent Ferenchez kapcsolódnak ugye az állatok, hiszen ő az állat és a természet védőszentje, tehát így ennek okán október 4-én tartják az állatok világnapját, ami nem csak simán a kutyák és a macskák ünnepe, nyilván ennél sokkal többről szól, az állatok jólétére és az állatvédelemre is szeretnék felhívni a figyelmet. Mielőtt egy vicces fotósorozatról mesélnék hallgatóinknak, most érkezzen Chris Rea és a The Road to Hell a Retro Rádió.

slágeridők legnagyobb slágerei retro rádió. Október 3-át írunk, holnap október 4-én pedig az állatok világnapja, és valószínűleg nem véletlen, hogy a Nikon Comedy Wildlife Awards pont a napokban rántotta le a leplet a 40 döntős legviccesebb állat természet fotóról. Megvannak tehát a döntősök, végig is lehet őket lapozni, és érdemes is végig lapozni őket, hogyha szeretnénk megmosolyogni, mert bizony nagyon sok kép közülük megmosolyogtató. Ugye itt tulajdonképpen a titok csak annyi, hogy pont egy olyan mozdulatnál kapják el az állatot. Nagyon sok a felvételek közül olyan, mintha valamilyen joga ászana pózba vágta volna magát az illető állat, vagy mondjuk póznatornát mutatna be, de nem is tudom, hogy melyik a kedvencem, még ezt nem tudtam kiválasztani. Van ugyanis virágsziromban pihegő kolibri madár, aztán jégen sétál a rétisas, és pont úgy tűnik, mintha ilyen nagyon peckesen sétálgatna a vízben. Aztán medvék különböző pózokban, madarak, akik tényleg olyanok, mintha szintúgy baletteznének, bagoly fejére ráugró mókus, ami nekünk emberi szemlélőnek tűnik viccesnek. Amúgy ugye valószínűleg a fotósok lehet, hogy órák hosszat ültek már addigra mozdulatlanul, és amikor közelebb értek az állatok, akkor elkezdtek kattintgatni, és lett köztük egy olyan szögből készülő, egy pont egy olyan mozdulatot elcsípő, ami aztán ezt a végeredményt adta. Ezen a versenyen egyébként korábban magyar pályázók is sikerrel szerepeltek. Idén sajnos a 40-es válogatásban nincs egy magyar sem, és aztán végül a fődíjast, illetve a kategória győzteseket majd december 8-án hirdetik ki Londonban. Addig is köszönjük szépen a képeket, mi pedig folytatjuk slágerekkel, Santanával, Chad Krugerrel, az Into the Night

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem állunk meg, legalábbis én nem állok meg egészen délig, viszont már 10-től a rádiókonyhában várom majd a hallgatóinkat olyan slágerekkel, mint a Black Eyed Peas, I Got a Feeling, yeah. Jó hangulatra most is számíthatnak a Retro Rádióval.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
6: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: A neten követhetjük, mi lesz az uniós pénzekből. Helikoptert is bevetettek, drogárusokat fogtak Szabolcsban. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Tovább öregedett a hazai autópark, a személykocsik átlagos életkora meghaladja a 16,5 évet, miközben 5 éve még a 15 évet sem érte el. A céges flottaautók megszépítik az összképet, hiszen a lakossági tulajdonú kocsik átlagos kora a 18 évet is megközelíti. Csaknem 4.400.000 autó fut az utakon, és egyre több gazdaságosan már nehezen fenntartható idős járművel találkozhatunk itthon. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben. Még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
8: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során 700 véradó volt a cél. Ezt nem sikerült elérnünk. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légi mentőkért.
7: Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A Rádió Konyhába bekapcsolódó hallgatókat is köszöntöm sok szeretettel. Vágó Piros vagyok. Tartsanak velem és figyeljenek, hiszen játszunk is egy professzionális konyhai robotgépért, ráadásul kettőért, egy-egyért mindegyik órában. És indítom a Bedzá Burning

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sok szeretettel köszöntöm ezennel már a Rádiókonyha hallgatóit, ahol sajtokról is lesz szó, speciális lengyel italokról is lesz szó, de közben azért a tojásról is lesz szó, mert hogy konyhai robotgépet szeretnék ajándékozni valamelyik hallgatónknak, aki helyesen válaszol majd a tojással kapcsolatos kérdésünkre, és azt SMS-ben meg is írja nekünk, és aztán mi sorsolunk majd az SMS-t írók között. Volt már Schiff vendégem, akivel speciális elkészítési módokról is beszélgettünk, de most jöjjön egy-két olyan info, ami például a tojás frissességével vagy minőségével kapcsolatos. Hiszen ott van például az egyik tévhit, hogy a barna héjú tojás egészségesebb, mint a világos. Ugye húsvét tájéken van az, hogy nagyon sok fehér héjú tojás jelenik meg a piacokon, nyilván azt könnyebb mondjuk például festeni, vagy akár jobban is tud mutatni a húsvéti tányéron. De az biztos, hogy egyáltalán nem számít, hogy milyen színe van a héjnak, mert hogy főként a tyúk fajtája határozza meg, hogy barna, vagy kicsit világosabb, vagy netán teljesen fehér a tojás héja. A beltartalom bizony ettől nem függ. De hogy például mitől függ a tojás sárgája színe, na az már egy sokkal izgalmasabb kérdés, mert abban viszont elsősorban az számít, hogy milyen takarmányt kapnak a tyúkok, és hogy abban a takarmányban milyen pigmentáció van. És látom a piacon, hogy sokszor sokan nem tízesével veszik feltétlenül a tojásokat, hanem lehet, hogy nagyobb tálcával, 30-asával, és azt mondjuk tartják kamrában. De van olyan helyzet, amikor kifejezetten friss tojásra van szükségünk, és nyilván ezt még úgy szeretnénk megállapítani, hogy mielőtt feltörnénk. Ugye erre is van egy módszer, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy mennyire friss az adott tojás. Ugyanis, hogyha vízbe tesszük a tojást, akkor az egészen friss lent marad a pohár alján. Viszont minél idősebb a tojás, annál inkább úszik felfelé a színére, nem azt mondom, hogy kilő, de az is biztos, hogy az igazán idős tojás már sokkal könnyebben felemelkedik a növekvő légkamra miatt, tehát változik belőle a tojás szerkezete a porózus héj miatt. Hamarosan ezen információk valamelyikére rákérdezek majd, és hallgatóink írják a válaszokat a 0620 22 22 122-es számra, de hívom Kun Anitát is, sajtmestert, akitől például megtudjuk azt is, hogy miért nyúlik a mozzarella sajt. A folytatásban pedig most jöjjön az FLM, és a Megtalállak még a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a rádiókonyha hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is belevágunk a játékunkba is, meg persze a beszélgetésbe Kunanitával, akitől megtudjuk majd hamarosan, hogy miért nyúlik a mozzarella. De kíváncsi vagyok arra, hogy honnan lehet főzés nélkül nagyjából megállapítani, hogy friss-e a tojás? Ez a mostani kérdésünk. Figyeljék a válaszokat és a helyes válasz betűjelét. Küldjék majd a 0620-22-22-122-es számra. Szóval az A megoldás szerint megszagoljuk kívülről. A B megoldás szerint vízbe tesszük, a C megoldás megrázzuk 10-szer. Vajon melyik lehet a helyes, írják meg nekünk, mi pedig akkor folytatjuk már is, de most már sajttal. A mostani beszélgető partneremet még jóval azelőtt ismertem, hogy a rádiókonyha létezett volna, hogy egyáltalán tervben lett volna egy ilyen jellegű műsor. Kunanitát, a Cheese sajtműhely vezetőjét, alapítóját köszöntöm nagyon sok szeretettel, aki most mint egy ilyen sajtfőnök és kedvcsináló van jelen az adásunkban. Szia, Anita!
1: Szia, Piros!
0: És hát ugye tojással kapcsolatos kérdésünk van, és így lehet játszani, és én próbáltam megtalálni a kötődési pontot a sajt és a tojás között, egyedül arra tudtam gondolni, hogy én nagyon szeretem őket együtt a tányéron, és nagyon sokféle ételben nagyon is jól működnek, de ha neked van bármilyen más egyéb meglátásod, szívesen veszem.
1: Hát a sajtokban nincsen tojás, bár sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy készül-e tojással.
0: Várj, szokták megkérdezni, hogy van-e a sajtban tojás?
1: Igen, mert akik nagyon érzékenyek valamire, akkor ők mindentől is félnek, és ugye fel szokták tenni ezt a kérdést, de az én válaszom az, hogy egy húsvéti úgynevezett sárga tojás, vagy sárga, igen, ez a sárga túró van. Uh-huh. Egyedül az, ami tejtermék, vagy tejterméknek mondhatnánk, tejből készülő termék, amely tojás van, általában a sajtok nem tartalmaznak tojást.
0: Akkor viszont menjünk tovább most már csak a sajtvonalon, mert hogy egy hatalmas ünnepség zajlik jelenleg is Martonvásáron, és próbáltál egy csendes zugot keresni közben, ahol nem csak a sajt a főszereplő, de az is, és többek között például te tartasz majd egy mozzarella bemutatót, és nekem szegezted a kérdést, amikor beszéltünk, hogy Piros, te tudod, hogy mitől nyúlik a mozzarella? És hirtelen ötletem sem volt rá.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, mert ugye a sajtot általában ugye egy szilárd valaminek, egy szeletelhetőnek, egy reszelhető valaminek mondjuk, de van egyetlen kivétel, a mozzarella sajt, ami ugye úgy készül, hogy hát az nyúlik. Tehát mindenki láthatóan olyan videókat, hogy így húzzák a sajtkészítő. Tehát nagyon izgalmas dolog az, hogy nagyon mitől nyúlik a mozzarella.
0: Ezt is hamarosan megtudjuk majd a rádiókonyhából, ahol viszont most zenélünk egy kicsit, és aztán visszatérünk megint Kunanitával, amivel most folytatjuk a Ladány Bene 27 és a Black Eyed Peas I Got a Feeling-je a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez már a Rádió Konyha, ugye elhangzott már a kérdésünk, de majd nem sokára meg is ismétlem a tojás játékunkban, amiben ugyanis 50 000 forint értékű konyhai robotgépet lehet nyerni. A vonalban viszont Kunanita sajtmester, és ott hagytuk veled abba, hogy félbe szakítottalak, mielőtt belefogtál volna, hogy elmesélt, hogy mitől nyúlik a mozzarella. De most akkor tárjuk a hallgatóink elé ezt a titkot.
1: Amikor készítjük a sajtot, és felvágjuk az alvadékot, ugye lesavanyítjuk előtte a tejet kultúrákkal, akkor addig kell érlelni, savanyítani, amíg eléri azt az állapotot, amikor már így jól nyúlható. Mert ilyenkor az úgynevezett fehérjeháló meleg nedvesség, tehát víz, forró víz hatására nyúlékonnyá válik, nem szakad el, szép nyújthatóvá válik, ezért hívják ugye ezeket a fajta sajtokat pasta filata, vagyis forró vízben történő gyúrás, nyújtás által készülő sajtoknak. Tehát a meleg hatására ugye a sajtészta rugalmassá válik, és akkor a sajtkészítő pedig egy szép, sima, fényes, száraz szerkezetű masszával tud dolgozni. És akkor ebből rengeteg fajta termék készül. Egyébként nem csak az a mozzarella, amivel találkozunk a boltokban, hanem
2: burráta például.
1: De burráta, igen, de
2: ami ugye egy töltött mozzarella.
1: Egy stracciatellával töltött mozzarella, így van, egy olasz különlegesség, hagyományosan bivajtejből készül, mindenféle mozzarella termék, de ide tartozik, ebbe a családba tartozik a parenyica sajt is például, ami nagyon népszerű nálunk, igen. És ugye klasszikusan most már tehéntejből készítjük. Úgyhogy igen, van most itt nálunk Martonvásárban mozzarella bemutató is, nem én készítem, a kollégáim készítik, de itt vagyok pont mellettük, úgyhogy aki ellátogat ide, az meg tudja tekinteni.
0: Meg tudjátok mutatni ezt a kvázi főzési folyamatot, főzési igen, és igen. nyújtási folyamatot.
1: Aha.
0: És akkor ez az, amiben a mozzarella és ezek a nyúlós sajtok különböznek a többitől, hogy mondjuk egy trapistát nyilván nem állsz neki főzögetni.
1: Igen, az teljesen máshogy készül. A mozzarella ez egy magas hőmérsékleten készült, mert ugye fel kell, hogy olvadjon a sajt, egy keményebb sajt, ott nem melegítjük a tejet ilyen magas hőmérsékletet, tehát sokkal alacsonyabb hőmérsékleten készül.
0: Bár erre nincs hivatalos világranglista, de azért lehet mondani, hogy a mozzarella a világ egyik legkedveltebb sajttípusa, de ugye ebből is állítólag van pizzára való, meg ilyenek, tényleg van különbség?
1: Nincsen különbség. Az a különbség talán, hogy van a friss mozzarella, amit ugye készítés után rögtön el lehet fogyasztani, de hogyha tartósítani akarjuk, tehát nem esszük meg rögtön a készítés után, már pedig a sajtkészítő ugye nem ezt teszi, hanem el szeretné adni, ezért egy sós vízben tartósítja. És ugye a só az mit csinál? Kiszedi a vizet ugye a termékből, ebből kifolyólag, hogyha már mondjuk valaki mozzarellát vásárol, és ez közel van a lejárathoz, akkor lehet, hogy ez egy picit szárazabb textúrájú termék már.
0: Itt ki is mondtad szerintem a lényeget, úgyhogy erre majd még térjünk vissza, hogy hogyan tároljuk a mozzarellát, ha már fölbontottuk a zacskójából. Kunanita sajtmester a vonalban a Rádió Konyhában. Még egy kicsit elidézünk a mozzarella világában, de hamarosan játszunk is, hiszen van egy kérdésünk, de az tojással kapcsolatos, és úgy szól, hogy hogyan lehet főzés nélkül megállapítani, hogy friss-e a tojás, A. megszagoljuk kívülről, B. vízbe tesszük, vagy C. megrázzuk 10-szer. A helyes válaszokat pedig várjuk a 0620 22 22 122-re.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kérdésünk a játékunkban a tojás frissességére vonatkozik, most viszont még térjünk vissza a mozzarellához. A beszélgető partnerem ebben pedig Kun Anita, akit egyébként Martonvásáron értünk utol, hiszen ott ma sütőtök fesztivál van, Berkeley fesztivál és ráadásul sajtmustra is, és egyébként az odalátogatók élőben is láthatják, hogy mitől nyúlik a mozzarella, ezt Anita már elmesélte. De beszéljünk egy kicsit a tárolásról. Lehet, hogy sok családban ez nem történik meg, de nálunk azért előfordul, hogy nem fogy el egy teljes mozzarella mondjuk egy vacsorára, vagy bármilyen étkezésre, és ilyenkor szerintem az a fontos, hogy ezt a vizet, amiben eleve megvesszük a mozzarellát, ezt megtartsuk, nem? És abban tároljuk.
1: Így van, pontosan. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ugye a kis zacsiába nem lehet visszatenni, de hogy igen, tehát egy kis pohárba, vagy egy ilyen kis fedeles dobozba bele kell borítani úgy, ahogy van, és hogyha nem fogy el, vagy akár felszeletelve is vissza lehet tenni ebbe a vízbe, ebbe a folyadékba, mert ebben tud elállni. De ebben sem sokáig egyébként, tehát hogy azért az egy friss termék, tehát meg kell lennie viszonylag hamar.
0: Uh-huh. Fölsoroltunk már olyan lehetőséget a fogyasztásra, mint például a pizza, de szerintem sokaknak az is eszébe jut, hogy csak magába ezeket a golyókat, esetleg egy kis paradicsommal, olívaolajjal, bazsalikom levéllel, nem tudom, lehet-e íze, de neked mi a kedvenced sajtkészítőként mozzarella fogyasztásra?
1: Hát én abszolút burrata fan vagyok, tehát hogy én imádom az olasz burrátát, és bár mi nem készítjük ezt itthon különböző okok miatt, de hogyha hozzáférek szaküzletekben, vagy Olaszországba látogatok, akkor mindig tetemes készletekkel jövök haza, mert bármikor, tehát a nap bármelyik szakában és bármilyen módon képes vagyok fogyasztani bagettel, bagett nélkül, paradicsommal, salátával, pizzára sütve. Nagyon-nagyon szeretem.
0: Ugye te is említetted, meg én is meséltem már, hogy régebben a mozzarellát alapvetően bivajtejből készítették, most már szerintem inkább a zöme az tehénteljes, és külön jelzik, hogyha az mégiscsak bivajtejből készül. Te például, ha vaktesztem vagy, akkor simán meg tudod különböztetni, hogy az az adott mozzarella az bivajtejből vagy tehéntejből készült?
1: Igen, meg tudom különböztetni, mert a bivajtej az majdnem dupla olyan zsíros, mint a tehéntej. Uh-huh. Tehát borzasztó zsíros, krémes, és tehéntejből nem tudsz annyira krémes terméket készíteni. Uh-huh. Fel lehetne tejszínezni nyilván, de nem csinálják, mert ez egy nagyon drága dolog lenne. Uh-huh. Úgyhogy a tehéntejből készült mozzarella az mindig egy picit keményebb, nem annyira szálas. Aki rutinos kóstoló, az meg tudja mondani, hogy mi vagy te ebből van-e a termék.
0: Hallgatóinak akkor ez is egy jó információ mozzarella kóstoláshoz. Köszönöm szépen Kun Anita sajtmesternek a beszélgetést. Hamarosan pedig végre játékkal folytatjuk majd itt a Retro Rádióban. Kiderül, kié lesz az 50 ezer forint értékű konyhai robotgép. Aki pedig most énekel nekünk, Bruno Mars, nem sokára előtte Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. El is érkeztünk a játékhoz. A rengeteg helyes válasz közül sikerült kisorsolni hallgatónkat. A vonalban pedig Gábor, aki ugye szintén elküldte a helyes megfejtést nekünk. Köszöntelek sok szeretettel.
1: Szia, Piros, Gábor vagyok.
0: Gondoltam, hogy egy kicsit hagyok neked laufot, és elmondom a kérdésünket újból, vagyis, hogy honnan lehet főzés nélkül nagyjából megállapítani, hogy friss egy tojás, meg nyilván anélkül, hogy feltörnénk. A. Megszagoljuk kívülről, B. vízbe tesszük, vagy C. megrázzuk 10-szer. És erre te mit írtál, Gábor?
1: Én a B-t jelöltem meg, vízbe tesszük, mert a friss tojás az lemarad a víz alján, illetve az edény alján.
0: Nagyon jó, ezt te a nagymamától tanultad? Vagy az élet?
1: Igazából önfejlesztő vagyok.
0: Önfejlesztő, értem, és nyitottan járkálsz a konyhai dolgokra is.
1: Abszolút, abszolút, persze. De ez életem, mondhatni.
0: Tényleg szeretsz főzni?
1: Igen.
0: Oké, jó. Na, hát nagyon jó, jó helyen vagyunk. Nagyon örülünk, mert hogy tied lesz ez a professzionális konyhai robotgép.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy professzionális konyhai robotgép a tojás háromszor is jó kampány jó voltából.
1: Nem is tudom, mit mondjak. Nagyon boldog vagyok, köszönöm szépen.
0: Te még ezt 10 órakor egyáltalán nem sejtetted, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült meglepetést szerezni.
1: Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok.
0: A többi hallgatónkat pedig szeretném megnyugtatni, hogy a következő órában is teszek majd föl kérdést, és várom ugyanúgy a válaszokat.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Lendületben maradunk, az biztos, és folytatódik a rádiókonyha is egészen délig. Érkezik benne például Juanes slágere is.
1: Adiós le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos.
0: A következő órában pedig újabb kérdés jön a tojásos játékunkban, amivel szintén 50 ezer forint értékű konyhai robotgépet nyerhetnek, és az is kiderül például, hogy egy lengyel ital fölött miért kell pálcát törni. Minden részletet elárulok 11 óra után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Séta? Gondoltam.
4: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
6: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leveszöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Megszólalt a kormányfő az Arrés-Topról. Az életveszélyes manőver sem segít, ha dolgozik a Trafipax. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Arrés-Top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Arrés-Top megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyors hajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
11: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
10: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A Rádiókonyha egészen délig folytatódik, köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és a sok sláger mellett nem sokára fölteszek majd egy kérdést is, amire ugyanúgy várom majd a helyes válaszokat SMS-ben. Indítom Elton John felvételét, már is itt az I'm Still Standing.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is a rádiókonyhát, és az is lehet, hogy sok hallgatónk konyhájában a reggeli asztalon landolt valamilyen tojásétel. Lehet, hogy csak a szendvicsben egy főtt tojás, de az is lehet, hogy egy kényelmes, szép rántottás vagy omlettes reggelire volt idő. A tojásételek készítésénél az idő és a hőmérséklet ezek nagyon fontos szempontok, ugye tényleg egy pár másodperccel, ha csak túltoljuk azt a rántottát, akkor már száraz lesz. Nyilván van egy csomó minden, aminek stimmelnie kell, például a rántottánál, de ugyanígy igaz ez a tojás főzésére is, vagy a tojás pucolására is. Mert hogy bizony sokkal könnyebb megpucolni a tojást, amikor már nem teljesen friss. Mert hogy tárolás közben változik a tojás belső kémhatása, és így a fehérje kevésbé tapad a belső héjhártyához. De ha azt vesszük, hogy mennyire nem mindegy, hogyha folyós sárgát szeretnénk, akár egy főtt tojásnál, vagy egy budjantott tojásnál, akkor bizony ott ténylegesen be kell állítani az időzítőt, tehát egy budjantott tojás készítéséhez például a 3 perces főzési idő kell. És akkor jöjjön még egyébként egy színes adalék, hogy körülbelül 20-25 tyúk tojás ad ki egy struc tojást, szóval azt hiszem, hogy egy struc tojásból hétvégi csapat jól tud lakni. A kérdés hamarosan elhangzik majd a Retro Rádióban, amire most is várom a helyes válaszokat a 0620-22-22-122-n. Közben pedig elkalandozunk majd Lengyelországban, ahol különleges italokat mutatunk majd be a hallgatóinknak, riportalanyommal Adam Kalenszkijvel. Ráadásul nem csak az ital különleges, hanem maga a fogyasztása is. Akik jártak már Észak-Lengyelországban, lehet, hogy ittak mahandelt, és pontosan tudják, hogy miről beszélek, de majd hamarosan ezt a ceremóniát vagy rituálét is megmutatjuk a hallgatóinknak. Miközben persze érkeznek a slágerek, úgyhogy most Korda György és Balázs Klári szól a Mamma Mia-ban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjön akkor a kérdésünk a tojásos játékunkban. Igaz-e vagy hamis, a barna héjú tojás egészségesebb, mint a fehér héjú? Várom a válaszokat, hogy vajon ez az állítás igaz-e vagy hamis a 0620-22-22-122-re. Most pedig nekiindulunk Lengyelországnak, és észak-lengyel italkülönlegességeket mutatunk be a hallgatóinknak, riportalanyommal Adam Kalenszky üzletvezetővel. Gdańsk belvárosában ülünk, de azért a csatorna partján jönnek-mennek a hajók, és maga a vendéglátó hely abszolút idézi ezt a régi kikötői hangulatot. Ádám, arra kérlek, hogy először mutasd be, légy szíves, magát a névadókat, ezeket a bófke figurákat, illetve a hely történetéről is mesélj nekünk.
1: Gdańsk bófka itself, okay. So the place is, the name of is.
2: Rendben, kezdjük magával a Gdańsk bófkéval. A helyneve Gdańsk történelméhez kapcsolódik. A bófkék helyi emberek voltak, akik itt éltek és dolgoztak Gdańsk első kikötőjében, amely éppen itt, a Motlava folyó partján helyezkedett el. Voltak közöttük kasubok is, de alapvetően helyi kikötői emberekről beszélünk. Ha az ember olvas róluk a karakterüket, talán a francia Gavroche figurájához lehetne hasonlítani. Dolgozgattak valamennyit, ittak annál többet, és élvezték az életet. Szerettek hatalmas tengeri utazásokról mesélni, miközben valójában soha nem jártak a tengeren. Itt dolgoztak a kikötőben, rakották a hajókat, aztán a megkeresett pénzt elköltötték italra és szórakozásra. Hát nagyjából ilyen volt a bófke. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ma a Gdańsk bófke olyan hely legyen, ahol mindenki jól érzi magát. Egyfajta kikötői találkozóhely, ahová az ember betérhet akárcsak egy italra, akár azért, hogy megismerje a helyi konyhát. Még a kollégáink között is van egy mondásunk: dolgozz úgy, mint egy tengerész, és mulass úgy, mint egy bófke. A lényeg, hogy itt mindenki érezze jól magát. Fontos volt számunkra, hogy megjelenjen benne a helyi gasztronómiai örökség. Meg az itt felszolgált hering is olyan hagyományos recept alapján készül, ahogyan az én családomban is készítették hosszú éveken keresztül. Az étlap többi fogása pedig vagy lengyel, vagy kifejezetten gdánszki, illetve pomerániai eredetű. Gdańsk történelme különböző kultúrák hatalmas keveréke. Németek, hollandok és számos más nemzet tagjai éltek itt együtt évszázadokon át. Ezért, ha megnézzük például a csülköt, az oldalast, a lazasztatárt vagy más ételeket, lehet, hogy lengyel fogásként tekintünk rájuk, de közben Gdańskhoz is kötődnek, éppen azért, mert annyi különböző nemzet élt itt egymás mellett. Mi ebből az egészből szerettünk volna valamit megmutatni, mindabból, ami Gdańskban az évszázadok során kialakult. Ugyanez igaz az italokra is. Például a híres gdánszki Goldwasserre vagy Mahandelre. Ezek is Gdańsk történelmének részei.
0: Ezt a kulturális keveredést, ezt nagyon jól lehet látni a városban, mert tényleg önmagában az épületeken, de akármilyen ételt vagy italt nézünk, abban mindig előbukkannak ezek az évszázados hagyományok és keveredések. Hamarosan kiderül, hogy miért is kell Mahandeli vásnál pálcát törni, illetve azt is, hogy a Goldwasser csak a nevében tartalmazza az aranyat, vagy ténylegesen. A folytatás most Juanesszel, az Adios Lepidóval érkezik.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy gdanszki étterem vezetőjével, Adam Kalenszkijel ülök, és ő mutatja be a Gdańsk környékének jelentős italait, amik azért nem véletlenül tartalmazzák az aranyszót, a Goldwasser például. Egy picit azért mutatja ez, hogy mennyire tehetős régió volt ez régebben. De Adam, akkor mutassuk be, hogy hogyan is isszuk ezeket az italokat.
1: A mahandelt gyakran a gin atyának nevezik, meglehetősen erős borókából készült szeszes ital. Gdańsk közelében, Novi Dvorban, német nevén Tigenhofban élő mennoniták készítették. Ők alapították ott az első lepárlót, és évszázadokon keresztül egészen 1945-ig gyártották. Nálunk a mahandelt ugyanúgy szolgáljuk fel, ahogy annak idején Gdańsk tehetősebb polgárai fogyasztották. Adunk hozzá egy füstölt, szárított szilvát a magjával együtt, és az ivásnak egész szertartása van. A szilvát beletesszük az italba, várunk egy kicsit, majd megesszük, de a magját a szánkban tartjuk a nyelvünk alatt. Ezután, ahogyan Lengyelországban szokás, egyhajtásra megisszük az egész pohárral. A magot ezután beletesszük az üres pohárba, és a szilvához adott kis fadarabot eltörjük. Ez szerencsét jelképez a hét tengeren hajózó tengerészek számára. A történet szerint pedig, ha valaki nem megfelelően hajtja végre a szertartást, neki kell fizetnie a következő kört az egész társaságnak. Ez nagyon vicces, mert emiatt mindenki igyekszik pontosan betartani a szabályokat. A Goldwasser ezzel szemben egy édes, erős likőr, amely rengeteg különböző gyógynövény, többek között ánist tartalmaz. Vannak, akik a szambuhához hasonlítják, ami pedig igazán különlegessé teszi, hogy valóban aranyszemcsék úsznak benne. Ehhez is kapcsolódik egy legenda. A középkorban, amikor az emberek Gdańskba látogattak, aranydukátokat dobáltak a város főterén álló Neptunkútba. Ezzel azt fejezték ki, hogy szeretnének visszatérni ebbe a rendkívül gazdag és virágzó városba. Gdańskot akkoriban Európa éléskamrájának is tekintették, hiszen a lengyel gabonát a Visztulán keresztül szállították ide, innen pedig tovább Európa más városaiba. Gdańsk akkor a Hanza Szövetség tagja volt. Az emberek tehát dobálták az aranydukátokat a kútba, míg nem. Egy nap, legalábbis a legenda szerint, Neptun megelégelte, hogy a rengeteg érme beszennyezi a kútvizét. Belemerítette a szigonyát, megkeverte vele a vizet, és az aranypénzek apró darabokra törtek. Így kezdett arany folyni Neptun a tengeristenének kútjából.
0: Most már ezekről akkor lerántottuk a leplet. De ugye kell, hogy még szót ejtsünk egy speciális sörről, a lengyel sajttortáról, mert hogy ezt minden étlapon látom. Egyébként Adam Kalenszkijel folytatom a beszélgetést, de megismétlem a kérdésünket az ezórai játékban. Igaz-e vagy hamis, hogy a barna héjú tojás egészségesebb, mint a fehér héjú? A válaszokat várjuk az SMS falunkra, mi pedig akkor most folytassuk Britney Spears Baby One More Time-jával.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy vagyok vele, hogy amikor az ember utazik, akkor egy ország kultúráját ugye az ételeken, italakon keresztül is meg lehet ismerni, hiszen mégiscsak nagyon sokat elárul az ott élőkről, hogy évszázadokon keresztül miből készítettek ételt vagy italt, és azt hogyan fogyasztották. Nagyon különleges rituáléről hallhattunk már Adam Kelenszkijtől, aki elmondta, hogy a mahandelt hogy kellett meginni, a füstölt szilvát kóstoltam egyébként, az a füstölt szilva az kifejezetten egy finom csemege, és most viszont beszéljünk még egy másik Gdańsk környéki specialitásról, a Jópenbírről, ami egy nagyon sűrű, édeskés, malátás ital, egyáltalán nem az a könnyen csúszós kategória, hanem sokkal sziruposabb, és lehet, hogy sokszor nem is arra használták, hogy na így egyhajtásra megiszom egy korsó Jópenbírt, hanem például más sörök javítására vagy gazdagítására, ízesítésére használták korábban. De Ádám, akkor kérlek, mutasd be a Jópenbírt te is.
1: So for sure it's not easy to make, it was not easy.
2: Az biztos, hogy nem egyszerű elkészíteni, és az eredeti recept megtalálása sem volt könnyű. A Jópenbír neve a Jópengasszéhoz kapcsolódik, vagyis ahhoz az utcához, amely innen mindössze néhány méterre található. Valóban sikerült megtalálni a receptjét, és ma ismét készítenek Jópenbírt, bár nem nagy mennyiségben, és ahogy mondta, ez egyáltalán nem olyan sör, amilyet ma megszoktunk. Sokkal inkább szirupos állagú ital. Nincs is túl sok rajongója, de különlegességként, egyszeri élményként mindenképpen érdemes lehet megkóstolni.
0: Egyébként nagyon fontos exportcikk is volt annak idején, többek között Angliába is eljutott a Jópenbír, ahol Danzig Black Beer néven forgalmazták. Adam Kelenszkijjel folytatom még a beszélgetést, mert kíváncsi vagyok, hogyha ő mondjuk egy menüt összeállíthatna turistáknak, külföldieknek, akkor mik szerepelnének reggeltől estig abban a menüben, és mindenképp kell, hogy szót ejtsünk a lengyel sajttortáról is. És persze meg kell említsem a kérdésünket is a tojásos játékunkban, az 50.000 forint értékű konyhai robotgépért. Igaz-e vagy hamis, hogy a barna héjú tojás egészségesebb, mint a fehér héjú? A válaszokat pedig várom a 0620-22-22-122-es számra. Folytassuk most a Tátrai Bendel a hajnali széllel.

0: magyar idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kalandozunk még egy pár percig tovább Lengyelországban, annak is északi részén Gdańsk környékén, illetve most egészen pontosan Gdańskban. Ádám Kálenszky a beszélgető partnerem, aki elmesélte, hogy felmenői is a gasztronómiában dolgoztak, és maga is séfként végzett. Aztán bejárta a világot és hazatért, és most éppen ezért, Ádám, azt kérdezem, hogyha egy csapat külföldi jön hozzád, akkor te mivel fogadod őket? Milyen ételekkel kínálod meg, akár már reggelire? Szerintem a reggeli az sok mindent elárul egy ország étkezési kultúrájáról.
1: Breakfast is rather a simple thing here.
2: A reggeli nálunk hagyományosan inkább egyszerű, bár ma már rengeteg fantasztikus reggelizőhely működik nagyszerű ételekkel. Én azonban elsősorban a valóban hagyományos fogásokra koncentrálnék, bigosra, pirogira és természetesen a halakra. Gdańsk tengerparti fekvése miatt ezek nagyon fontosak, ugyanakkor ott van a Kasub-tó vidék is, amely rengeteg édesvízi hallal lát el bennünket. A pierogi mellett például ott van a kaszanka, a lengyel véres hurka is, amelyet hidegen és melegen, serpenyőben sütve egyaránt fogyasztanak. Ezek mind hagyományos ételek, és teljesen mindegy, hogy ebédre vagy vacsorára eszük őket, mindig jók. Sok olyan ételünk van, amely szorosan kapcsolódik a környezetünkhöz, vagyis a tengerhez és a tavakhoz. Nagyon népszerű nálunk például a folyamirák is. Nem sok étterem kínálja, mert ehhez rendkívül tiszta, kristálytiszta vízű tavakra van szükség. Mi hagyományos módon készítjük fehérboros, petrezselymes, fokhagymás mártással.
0: Térjünk rá a desszertre, ezt azért nem hagyhatjuk ki. Főleg, hogy több étterem étlapját átböngészve, a lengyel sajtorta az valahogy mindig felbukkan, vagy legalábbis nagyon sok esetben. Mesélj, légy szíves, hogy mi a különbség az amerikai és a lengyel változat között.
1: So the American type of cheesecake, New York cheesecake is...
2: Az amerikai, New York-i típusú sajtorta más jellegű, még a miénket sütőben sütjük meg, utána lehűtjük és hidegen tálaljuk. Lengyelországon belül is többféle sajtorta létezik, attól függően melyik vidéken járunk. Itt Gdańskban például a történelem is hatással volt rá. A német lovagrend tagjai, akik a 13. és a 15. század között jelen voltak ezen a vidéken, többek között datóját és mazsolát is hoztak magukkal. Ennek köszönhető, hogy egyes helyi sajttortákba ma is bekerül a mazsola. A miénk hagyományos változat, mazsola nélkül.
0: Akkor ezek szerint ezért itt is megvan ez a mazsolával.

0: Már is elérkeztünk megint csak a játékunkhoz. Igaz, hogy nem ebben az órában, hanem trükkös voltam, az előző órában mondtam el az információt a mostani kérdésünkkel kapcsolatban, és Orsolya a vonalban. Szia, Orsolya!
1: Szia, szia! Jaj, de örülök, hogy sikerült.
0: Hát igen, helyes választ írtál, mondjuk jó sokan írtak helyes választ, de hát végül is akkor téged sorsoltunk ki. Az volt ugye a kérdésünk, hogy igaz-e vagy hamis, hogy a barna héjú tojás egészségesebb, mint a fehér héjú. Erre te mit írtál?
1: Az, hogy abszolút hamis.
0: Igen, abszolút, teljesen, mert hogy a héj színét főként a tyúk fajtája határozza meg. Gondolom, te is csak főként inkább húsvét tájékán foglalkozol azzal, hogy milyen színű tojásokat veszel.
1: Persze.
0: Orsolya, hát én gratulálok, mert akkor így megvan az 50 000
1: hát
0: forint értékű.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy professzionális konyhai robotgép, a tojás háromszor is jó kampány jó voltából.
0: Gondolom, hogy szeretsz főzni, különben nem jelentkeztél volna a játékra,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Kapóra jön mindenféle eszköz, amivel igen, megkönnyítheted igen. a munkát.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök neki.
0: Készüljenek nagyon finom ételek vele, és én köszönöm szépen, hogy te is részt vettél a játékban.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg persze az összes hallgatónknak köszönöm szépen, hogy küldték az SMS-t a megfejtésekkel, és ezzel biztatom is hallgatóinkat, hogy ne tántorítsa el önöket a játéktól. Ez, hogy ez most esetleg nem sikerült, hiszen Jurásek Balázsnál folytatódik majd Poptimista játékunk, vagyis a geszti hétvégében a Poptimista showra nyerhetnek továbbra is belépőket. Én pedig köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat.
2: Műsorajánló.
3: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
4: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
3: Akkor jó hírünk van, ön is Poptimista.
5: Mindenki legyen rohadt gazdag, szlimfit, tuxiban, rajos vastag.
4: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
2: Régi nagy himnuszok, vadon

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI, az otthon nyugalma.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon, vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Itt az újabb ázsiai kártevő, kötelező a védekezés. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. 10000-vel szállják meg a darvak a hortobágyot.
7: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
6: Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Már idehaza is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő főként a szőlőt és a gyümölcsfákat fenyegetheti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
8: Szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóság, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
6: Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50000 példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Fagyos reggelek, napsütéses délutánok, erre készülhetünk a folytatásban, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes szombatot, csodás napos időnk van, minden adott egy felhőtlen hétvégéhez, és nem csak időjárási szempontból. Legyünk hát optimisták vagy poptimisták. Mindjárt erre is sor kerül, de kezdjük varázslattal. Ez a Queen és a Kind of Magic.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az éjjel azért már egy ideje elmúlt, benne járunk az ebédidőben, ehhez jó étvágyat, mármint az ebédhez, nem az ebédidőhöz, az úgy magában még kissé vékony lenne. Szóval itt egy újabb remek szombat, és nem csak a szép idő meg a hétvége az, ami feldobhat minket, hanem az örök optimista, az örök mozgó poptimista Geszti Péter is, aki ezt a címet adta vadonatúj sójának, erre január 30-án kerül majd sor az MVM Domban. És aki hasonló habitussal rendelkezik, meg szereti Geszti munkásságát, slágereit és utánozhatatlan humorát, annak ott a helye. Szívesen elviszem önöket is, minden poptimista jó esélyekkel pályázhat erre az élményre itt a Retro Rádióban. Érdemes fülelni, de nem csak a nyerő slágerre, hanem mindegyikre, végül is mindegyik nyerő húzás volt egyszer, például a Communards-tól a Don't Leave Me This Way, vagy Snow-tól az Informer.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A lenyűgöző hanggal megáldott John Legend és az All of Me, ráadásul Tiesto remixében, ezzel nagyot tévedni nem lehet. Mit szólnak ehhez az igazi vénasszonyok nyarához? Ma is bőven 20 fok fölött leszünk, felhőszinte sehol, bár sokan nem szeretik magát a kifejezést, ugyanakkor szerintem nem olyan vészes, állítólag onnan ered, hogy ilyenkor a házi munkák és a betakarítás végeztével az idősebb asszonyok még kiültek a ház elé a padra fonni, varni és élvezni a kellemes napsütést. Nincs ebben semmi rossz, és hát nyilván az információk is így terjedtek a legjobban a faluban, ahogy szokták mondani, az internet meg a kamera rendszerek előtti térfigyelés valóban létezett. Nyáron jártam Nagyváradon és környékén, és ott kisfalusi utcákon még láttam a ház előtt padokat, már kevés helyütt van az igaz, de nekem nagyon tetszik. Majd ha egyszer én is elérem azt a kort, akkor teszek egyet a portám elé, aztán fonni ugyan alig, ha fogok, de simán elücsörögnék ott egy picit. Október 3-a van, kedves Helgák, sok boldogságot, üzenetek, köszöntők ma is jöhetnek a 06-20-22-22-122-esre. Én meg már is Szabrina által kívánom a lehető legjobbakat az ünnepelteknek. Ez a Boys, Boys, Boys!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy bolond százat csinál Balási Betty és Varga Feri duettje. Hát nem gondolná az ember, de néhány nappal ugyan lemaradtunk, de 20 éves jubileuma van ennek a filmnek. 2006. szeptember 28-án mutatták be Gáspár Sándor, Gesztesi Károly, Oroszlán Szonya és Szabó Győző főszereplésével. Én ezt is, meg az eredetit, az 1942-es Latabár Kálmán félét is nagyon szeretem. Azért nem csak bolondos és vidám dolgaink vannak sajnos, mert baleset történt az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Balatonvilágosi csomópontnál, a 90-es kilométerszelvénynél. A forgalom itt egy sávon halad, úgyhogy itt is óvatosan, és dolgoznak is az M7-esen, az M0-ás csomópontja és az M1-es M7-es elválása között. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es kilométernél kettőből egy sávot lezártak, itt kisebb torlódásra, lassabb haladásra azért számítani kell. Baleset az M6-oson, a 173-as Somberek-Pécsváradi csomópontnál. Itt a belső sávot zárták le, és az 55-ösön, az M5-ös és a Szegedi Reptér közötti szakaszon árokba hajtott és felborult egy autó. A 6-os kilométernél még félpályás útzár van érvényben. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Csak körültekintően ne rohanjanak, hosszú még a hétvége. Rock Me Amadeus, Falkóval folytatjuk már is itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a London Beat és az I've Been Thinking About You, gondoltam rád. Én meg arra gondolok, hogy nem ártana, ha valakiket elvihetnék az új guesti show-ra, a Poptimistára.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok, én Balogh Varga Attila vagyok, és a játékra szeretném jelentni.
0: Szia Attila, honnan telefonálsz?
3: Hát most éppen Tínyéről megyek kifele autóval. Szlovákiában voltam.
0: És mi dolgod volt ott ezen a napos délelőttön?
3: Hát igazándiból csavarogtam, vezetni volt kedvem, úgyhogy beültem az autóba, és az olyan jó ötletnek tűnt. Hittem egy kávét, megfordultam, és jöttem haza.
0: Egy ilyen joyride, ahogy a Roxette szokta mondani, nem, hát ilyen sétakocsikázás.
3: Gyakorlatilag igen.
0: Jó, remélem, hogy akkor jól telt, minden rendben van, és figyeltél is, mondhatod a jó megfejtést.
3: Hát ha jól hallottam, akkor a repülőktől volt egy szám.
0: Mégpedig melyik szám?
3: Hát az a Ura Everybody, igen, Holiday Rap.
0: Azaz, pontosan erről van szó, és akkor gratulálok neked, mert tiéd a nyeremény.
3: Nem mondod.
2: Gratulálunk. A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista show-ra január 30-án az MVM Domba.
0: Na kérlek szépen, Attila, jó lesz így?
3: Hát ez valós zseniális, nem tudom, hogy hányszor próbálkoztam már. Ez fantasztikus, úgyhogy nagyon-nagyon örülök.
0: Ugye mindig, ha valamit nyerni szeretnél, akkor menj el először vagy előtte autózni. Lehet, hogy ez így jó megoldás.
3: Ez csak azért is mondom, mert a kívánság műsorban az Izához is mindig akkor szoktam bejutni, amikor ülök az autóban és onnan telefonálok.
0: Akkor ez lesz a metódus innentől kezdve.
3: Igen, jó. Igen, ez a szerencse.
0: Köszönöm, hogy játszottál, és még jó utat kívánok, balesetmenteset hazafelé, meg hát jó bulit majd a Poptimista Sean Geszti Péterékkel.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi meg már is folytatjuk, nem csak a játékot, hanem jönnek a további nagyszerű slágerek, az egyik a Bikinitől. Aztán lesz itt még Gypsy Kings, meg NSYNC is. Szól a Tearing Up My Heart itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
4: Elmúlt 20 és elmúlt 40.
1: De még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
4: Akkor jó hírünk van, ön is Poptimista.
5: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén kuxiban rajos vastag.
1: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
2: Régi nagy hínuszok, vagy

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Egy hetes extra razzia lesz az utakon. Mély szegénységben élő diákok támogatása indul a pályázat. Megerősítette Marco Rossit az MLS elnöke. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatásokat, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki: a társadalmi jólét és a biztonság. Még több mély szegénységben élő tehetséges gyermek kap támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj pályázatán. A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
8: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
7: A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Megszenvedtünk a győzelemért, és meg is érdemeltük a sikert. Ezt nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány, miután csapata Kerkez Milos góljával 1-0-ra verte Georgiát a Puskás arénában. A tegnap este hozta meg a futballválogatott első gólját, egyben első győzelmét a Nemzetek Ligájában. Hétfőn következik az ukránok elleni visszavágó Nagyszombatban. Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a meccs előtt meglátogatta őket Telkiben az MLS elnöke, és Csányi Sándor megerősítette bizalmát iránta. Pompás időnk lesz, íme a részletek. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz, mindenütt 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szép idő mellé lesznek széles, tágas terek. Mindjárt jön a bikini, aztán érkezik az NSYNC, és persze az értékes nyeremények. Megyünk Geszti Péter új showjára, a Poptimistára is januárban. Kezdéstek meg itt a Gypsy Kings és a Volare.
10: Retro Radio.
11: Penso con sueño para

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha itt lennél velem, szerencsére ma is együtt lehetünk, együtt tölthetjük a szombat délután, nem is akármilyen körülmények között. A republikék mondjuk most pont nincsenek velünk, leléptek kicsit Nyugat-Európába, azért nem semmi, hogy ott is tud egy hazai zenekar turnézni, ma este még Zürich, aztán Salzburg, Bécs és Frankfurt kerül sorra, arra felé is rengeteg rajongójuk van, de óriási az a tábor is, nyilván van átfedés is, amelyik Geszti Péterért, a repülőkért, a jazz meg azért és az összes többi formációjáért rajong. Péter maga a poptimizmus, életkedvét és alkotói kedvét sosem veszíti el, így hát jön egy új show januárban az MVM Domba, a Poptimista. Ezen ott kell lenni, úgyhogy játszanak velem most hétvégén is. Hallgatjuk majd még Fancy-t, itt lesz a Bolero, és ugyan őrült hőség már talán nem ígérkezik, de hát így októberben már nem is nagyon számíthatunk rá, azért megizzaszt minket az Inner Circle, ez a Sweat.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Föld körül, Around the World, Phileas Fognak annó még 80 nap kellett ehhez, az ATC-nek meg volt 3,5 perc alatt. Azért ennyire nem gyorsítjuk fel a dolgainkat, különösen szombaton nem, az üzenetek mindenképpen beleférnek. A pécsi fuvaros ott ezt írta, hogy szia Balázs, jól telik a hétvége, végre győzött a magyar válogatott, Max Verstappen pedig az első helyről indul Malajziában, remélem kimaxolja a győzelmet, további szép napot mindenkinek. Hát igen, az a tegnapi már nagyon kellett, ez volt az első 3 pontunk a Nemzetek Ligájában, köszönhetően Kerkez Vilos szép fejes góljának, úgyhogy Magyarország Georgia 1-0. Egyébként nem kell sokat várni a folytatásra, mert hétfőn 3-4-9-kor Ukrajna ellen lép pályára idegenben a csapat, onnan is el kéne hozni lehetőleg mint 3 pontot. Aztán András üzenete is itt van, sziasztok, szeretnék kérni a lányomnak egy slágert, mert tegnap volt a névnapja, Petra nap, minden jót kíván neki az anyukája, a kisfia Kevin és Ati is. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, írjanak nyugodtan, szeretettel várom, és szeretettel küldöm a következő slágert is, ez a Bananarama.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ajajaj, azért olyan nagy jajongásra szerintem nincs ok a Quimby házatáján, hiszen ez a 2026-os év igazán különleges, a fennállásuk 35. évfordulóját ünneplik, volt már márciusban nagyszabású aréna koncert, nyáron végigjárták gyakorlatilag az ország legfontosabb fesztiváljait, és ehhez a jubileumhoz egy különleges könyv is kapcsolódik, ami az elmúlt 3,5 évtized történetét idézi fel azoknak a szemszögéből, akik közel kerültek a Quimbyhez, zenészek, barátok, kollégák, családtagok, rajongók mesélnek arról, hogy mit jelent számukra a zenekar, hogyan látták belülről azt, ami 35 év alatt történt.

Bakmennyi út és a Borsószer utca kereszteződésénél két autó ütközött, a 4-es kilométernél félpályás lezárás van. Figyelmesen, türelmesen vezessenek ma délután is. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és talán még a köszöntő belefér Bruce Springsteen kapcsán is, a főnök ugyanis a múlt héten töltötte a 77-et. A Born in the USA-t hallgatjuk itt a Red.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát mi ez, ha nem a szintiszta, a vegytiszta optimizmus. Don't worry, be happy. Csak ne aggódj, légy boldog. Bobby McFerrin hozzáállása meglehetősen hasonlít Geszti Péteréhez, mert ő szintén ezt vallja. Az új showjának nem véletlenül az a címe, hogy Poptimista, ezt pedig majd január végén láthatjuk, hallhatjuk az MVM Domban.
2: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
3: Vajon ki lesz a páros belépő?
1: Retro Rádió, tessék!
4: Szia! Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, hogy szoríthatlak?
4: Andi vagyok.
1: Honnan hívsz, kedves Andi?
4: Nagykörösről.
1: És milyen az idő nálatok?
4: Nagyon jó most ahhoz képest, hogy október van.
1: Ugye? Tök jó. Én kifejezetten élvezem ezeket a napos napokat, bár jöhetne az eső is, de annak is eljön majd az ideje. Andi, a te kedved szintén ilyen napos?
4: Igen. Azt lehet mondani.
1: Próbáljuk meg még fényesebbé tenni, vagy még jobbá.
4: Az jó lenne.
1: Aha, mondasz nekem megfejtést?
4: Elfelejtett szó LGT.
1: Hát ennél jobban nem is mondhattad volna.
4: Nem felejtettem el.
1: Ja, még jó. Úgyhogy cserébe én is adok valamit, nem felejtem el átnyújtani a nyereményt. Gratulálok!
4: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista showra január 30-án az MVM Domba.
1: Ugye milyen jó, hogy nem vagyunk ilyen feledékenyek egyikünk se?
4: Ez az, nagyon jó.
1: Köszönöm, hogy játszottál velem, szép hétvégét kívánok még neked, és persze jó szórakozást, mert ez óriási buli lesz.
4: Köszönöm szépen.
1: Ígérem, az sem megy ki a fejemből, hogy a következő órában is játszunk majd, és hozom a legnagyobb slágereket az Eddától. És a Depeche Mode-tól. Jön az Enjoy the Silence, tartsanak velem!
3: Műsorajánló.
5: Elmúlt 20 és elmúlt 40.
2: De még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
5: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
6: Mindenki legyen rohadt gazdag, szintén luxiban rajos vastag.
2: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
3: Régi nagy himnuszok, vadon.

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hiába ügyeskedünk, a trafipaxot nem verjük át. Holnap lesz az állatok világnapja. Összeomlott egy szórakozó hely Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon ugyanis rengeteg tévhit terjed arról, hogyan lehetne kijátszani a sebességmérőket. Sokan úgy gondolják például, hogy esőben vagy ködben pontatlanabbak a készülékek. Mások szerint egy hirtelen fékezéssel megzavarhatjuk a mérést és elkerülhetjük a büntetést. Egyik állítás sem igaz, a hirtelen fékezés pedig kifejezetten balesetveszélyes. A sérüléssel járó közúti balesetek csak nem egyharmada gyorshajtás miatt történik Magyarországon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az állatok világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
3: Mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Összeomlott egy szórakozóhelynek otthont adó épület Észak-Spanyolországban. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérültet kórházba vittek. Szemtanúk szerint előbb a padló szakadt be, majd a tető is leomlott. Az épületben mintegy 50-en tartózkodtak. A rendőrség vizsgálja a történteket. Sajtóértesülések szerint szerkezeti hiba okozhatta az omlást. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még azért a kora délutánban járunk, bár szombaton annyira nem nézegetjük az órát, ha csak nincs valami izgalmas extra program, ahova oda kell érni. Majd januárban meg megyünk az új Gesztisóra, figyeljék a játékot, és jöjjön egy kis Modern Talk.

0: más.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Mohó Sapiens és az Angyalbőrben. Ők sem mentek a szomszédba egy kis nyelvi leleményért, de a szavakkal való játék egyik, hanem a legnagyobb hazai mestere kétségkívül Geszti Péter, akinek szövegei közül sok tulajdonképpen szállóige is lett már. És amúgy eszeágában sincs leállni, sőt, januárban az MVM Domba jön a Poptimista című új show, amiről azt mondta, hogy ez nem egy nosztalgia koncert, a jövő nosztalgiájáról van szó. Most akarunk olyan közös emlékeket csinálni, amelyekre majd jó lesz visszagondolni. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy így fog sikerülni, éppen ezért szeretném, ha önök is ott lennének, úgyhogy figyeljék a játékot, ezen a hétvégén bebiztosíthatják a helyüket, mert ez óriási élmény lesz. Aztán hallgatjuk mindjárt Phil Collins-t, itt lesz a Can't Hurry Love. És jön egy ünnepelt is, mert a Backstreet Boys-ból Kevin Richardson ma születésnapozik. Neki innen is sok boldogságot, ez meg a fiúk egyik legikonikusabb és legmeghatározóbb slágere 97. júliusából. Everybody! Everybody.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 1945. október 3-a. Napra pontosan 81 évvel ezelőtt kezdődött minden. Egy félénk 10 éves kisfiú életében először lépett színpadra a nagyközönség előtt, az alabamai Vásár gyerek tehetség kutatóján. Olyan alacsony volt, hogy székre kellett állnia, hogy elérje a mikrofont, gitár és zenekar nélkül teljesen egyedül énekelt egy dalt, végül az 5. helyezést érte el, amiért 5 dollárnyi vásári körhinta jegyet kapott jutalmul, így indult a páratlan karrier. Természetesen Elvis Presleyről van szó, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy így is zárult, mert hogy 1977. október 3-án, alig 2 hónappal a halála után került adásba az utolsó tévéműsora, az Elvis in Concert című televíziós különkiadás, és természetesen a CBS ezzel hatalmas nézettségi rekordot döntött. Aznap este 24 millió tévékészüléken nézték, ahogy a király utoljára énekel. Mi persze azért még sokáig fogjuk őt hallgatni, elfeledni nem fogjuk, az biztos. Menjünk a világ másik végére, mert az év ezen szakában ott is történtek igazán izgalmas dolgok. 81. októberében jött ki a Business as Usual című nagylemez, rajta ezzel a slágerrel, az ausztrál Men at Work-től, ez a Down Under.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rácz Gergő és a Mostantól. Ne hanyagoljuk el az üzeneteket sem. Sziasztok, Sándor Sarolta vagyok. Az anyukámnak ma van a 70. születésnapja, és szeretnék kérni neki egy számot. Sok szeretettel kívánunk neki nagyon sok boldogságot. Ági, Saci, Maja, Tomi és Emily. Aztán Ági Barcikáról is küldött SMS-t. Ő a párját Márkus Józsefet szeretné köszönteni. Üzeni, nagyon szeretem, köszönöm, hogy van nekem. Sok puszi. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. A sláger pedig a Smokey legendás frontemberétől és a glam rock királynőjétől, Suzy Quatrótól érkezik.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. I don't wanna go on with you like that, Elton John-tól. Ő már tulajdonképpen visszavonult a koncertezéstől, de aki bírja, aki szívesen csinálja, az miért is ne tegye. Geszti Péter jövő januárban egy vadonatúj showval jelentkezik, melynek címe Poptimista. Erre önöket is várjuk az MVM domba.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Hello, Balázs, Gábor vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Gábor, hogy telik a szombatod?
3: Munkával, meg pihenéssel, de csak ilyen házi munka.
0: Ja, hogy csak ház körüli.
3: Igen, igen.
0: És mit sikerült végezni ma már?
3: Hát nagy bevásárláson kívül kicsit rendet raktunk a kertben, meg nemrég lett macskánk, úgyhogy most az ő dolgait rakjuk rendbe.
0: Mekkora, kicsi?
3: Kicsi, még csak 2 hónapos.
0: Jó, akkor lesz ott még egy kis dolgotok. Nevelésileg. Már amennyire egy macskát lehet nevelni.
3: Bízunk benne.
0: Jó, el fogtok tudni majd szabadulni remélhetőleg a koncertre, hogyha sikerül megnyerni a jegyeket. Egy jó megfejtést kérek.
3: Kiki Éretlenek.
0: Jó, január 30-án tessék macskaszittert hívni, mert tiéd a gyeremény, gratulálok.
3: Fantasztikus.
2: Gratulálunk. A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista show-ra január 30-án az MVM domba.
0: Hát igen, szeretettel várunk titeket. Kedveseddel, pároddal jössz?
3: Így van, igen.
0: Voltatok már Geszti show-n?
3: Hát külön show rajta úgy nem. Hát ilyen emelett koncerten voltunk, ahol ő is szerepelt. Az aha, nagyon jó volt. De így külön is nagyon jó lesz, azt hiszem.
0: Na hát ez most egy vadi új, látványos és rendkívül hangulatos, és persze humoros műsor lesz, abban nem kételkedem. Köszönöm, hogy játszottál, és szép hétvégét nektek, sok szerencsét a cicával!
3: Köszönöm szépen!
0: És a folytatás sincs már messze, mondhatni csak egy macskaugrásnyira. Megyünk, trabantozunk egyet az Exotikkal. És érkezik Natalie Imbruglia. Szól a Thorn és a legfrissebb hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Ősszel nyújtják be a jövő évi költségvetést. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Fertőzés pusztíthatja a bálnaborjakat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet összenyújtja be a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A 2027-es költségvetésben 28.500 forinttól 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, és sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat. Emelkedne az árvaellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás, valamint az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a szükséges fedezet pedig rendelkezésre áll. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
5: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége.
4: Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A kétnapos rendezvényen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerekvágta versenyzői is rajthoz állnak. A szilvásváradi Libicai Lovas Központban fogatvágtát, hagyományőrző huszárversenyt és kocsitoló versenyt is rendeznek. Székely Tibor, a Nemzeti Vágta főkapitánya, a megnyitón a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseményének nevezte a programot. Az idei rendezvényel Répási Mihály 1848-as honvéd tábornok előtt tisztelegnek. Szokatlanul sok déli sima bálnaborjú pusztul el Argentína partjainál. A kutatók szerint bakteriális fertőzés állhat a háttérben, amely a sirályok csípkedése miatt keletkezhetett sebeken keresztül támadhatja meg az állatokat. A szövetmintákban már találtak baktériumokat, de még vizsgálják, valóban ezek okozták-e a pusztulást. A tengervíz felmelegedésének lehetséges szerepét is ellenőrzik. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet. Hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, 5 perccel 3 után ideje belekezdeni a szombat délután második felébe. A Poptimista című geszti sóra önök is eljuthatnak, ha figyelnek. Akár Trabanttal, mert jön az Exotic is, aztán Shakira és a Ricky Epoveri.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, haladánybene 27 és a kell egy ház. Nem tudom ma miért láttam azt a posztot a Facebookon, hogy Hawaii-on akár már 3 millió dollárért is lehet nagyszerű villákat kapni, közvetlenül a tengerparton. Még egy picit talán spórolni kell. Én meg lehetőség szerint megspórolom önöknek a beugrót, viszont az élményt így is megkaphatják, azért ez jó üzletnek tűnik. Január 30-án az MVM Domban mutatkozik be Geszti Péter vadonatúj sója, a Poptimista, ahol a régi nagyslágerek mellett új dalok is lesznek, diszkó, funky és rap, ezt mind ígéri nekünk Geszti Péter, és azt is, hogy az alapfelszereltséghez a jó kedv is hozzátartozik majd. Ebben sem kételkedünk, a páros belépők pedig csak önökre várnak. Addig is bekeményítünk, mert 79 októberében az első amerikai aranylemez is összejött az AC/DC-nek, méghozzá a Highway to Hell-lel, föl is teszem a címadót, előtte pedig Gloria Estefánt hallgatjuk. Hát ez nem annyira kemény, de tőle nem is ezt várjuk, hanem a táncos vidám slágereket, Everlasting Love.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem csak a Metallica-nak volt Reload című albuma, hanem két évvel később, 99-ben Tom Jonesnak is, ami valóban újra töltötte a karrierjét, hiszen abban az esztendőben, így október elején a lemez feljutott a brit albumlista első helyére. Ezzel a Velszi énekes történelmet írt, hiszen ő lett a legidősebb élő művész, aki vadiúj zenei anyaggal vezetni tudta ezt a listát. Ha belegondolunk, Tom Jones azért akkor még nem volt matuzsálemi korban, hiszen alulról karmolta a 60-at, aztán közbeszólt Bob Dylan, ő 6 évvel ezelőtt 79 évesen került ugyanennek a listának az élére, de Tom ezt nem hagyhatta annyiban, mindössze egy évvel Dylan sikere után 21 áprilisában jelentette meg a Surrounded by Time című albumát, ami ugyancsak number one tudott lenni, úgyhogy jelenleg is ő tartja a csúcsot, 80 évesen és 10 hónaposan vette vissza a trónt. Nem mintha ők tudatosan versenyeztek volna, de hát mégiscsak így alakult. A számháború helyett azonban jöjjenek inkább a slágerek, az évek annyira nem számítanak, inkább a dallamok. Mike Oldfield érkezik itt a szombat délutáni válogatásban, ez a Moonlight Shadow.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ez volt az Alföldi Gyerek a Tankcsapdától. Ezek meg a legfrissebbek az utakról itt szombat délután. A 37-esen a Szegilon

ne úgy cselekedjen, mint annó Billy Idol, aki nem vett fel bukósisakot, és ez kis hiány az életébe került, de mázlia volt és megúszta, és szerencsére mai napig ott van a színpadon, nem is akármilyen formában. Ez a Rebel Yell!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy ahát, de inkább egy nagy igent mi is mondunk a vadonatúj geszti sóra, mert hogy lesz, januárban az MVM Domban láthatjuk, hallhatjuk a Poptimistát, ennek pedig önök is szem és fültanúi lehetnek, ha velem játszanak ezen a hétvégén.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon kié lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Napot kívánok, a játékra jelentkeznék.
0: Orsi, jó napot vagyok. Kívánok, kedves Orsi, tegeződhetünk, mert...
3: Persze.
0: Jó, igen. Ez nekem sokkal kényelmesebb lenne, remélem neked is. Honnan hívsz?
3: Debrecenből telefonálok.
0: Na, de a hangod az már nagyon optimista, vagy poptimista, hogyha már ezzel játszunk itt egész délután. Van jó megfejtésed?
3: Igen, azt hiszem a Hip Hop Boys, az Ott várok rá című dala. Uh-huh. Előtt hallottam a felhívást, jól hallottam?
0: Nagyon jól hallottad, és ott vár téged majd a Geszti Péter, meg a párodat, vagy akivel jössz, mert tiéd a gyeremény.
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista sóra január 30-án az MVM Domba.
0: Tudtad, ugye, hogy meg fogod nyerni?
3: Igen. A mai napom, illetve az eddigi napjaim csak rólatok szóltak, hogy tudjak telefonálni.
0: Á, ott strázsálsz a rádió mellett, aztán...
3: Hát abszolút, takarítok, segítek főzni, konyhát rendbe rakni, stb. Minden, csak hogy itt legyek a rádió mellett.
0: Nagyon jó, hát ezt nagyon díjazom, és hát megvan az eredménye, még egyszer nagy szeretettel gratulálok, és várunk titeket ezen az elképesztőnek ígérkező son. Köszi, hogy játszottál, és még jó takarítást. Vagy most már abba hagyod?
3: Most már nyugodtan fogok takarítani, eddig mindent csináltam.
0: Szép hétvégét kívánok neked!
3: Köszi.
0: A folytatásban is lesz játék, és persze a slágerek nem csak takarításhoz, meg házi munkához szólnak. Érkezik a Vénusz! És a Texas! A Summer Sun itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
2: Műsor ajánló!
4: Elmúlt 20 és elmúlt 40,
1: de még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
4: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
5: Mindenki legyen rohadt gazdag, színfiklokszíban rajos vastag.
1: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
2: Régi nagy hínuszok.

Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, játsszon a Geszti hétvégén, és nyerjen páros belépőt az év legpozitívabb buliára, a Geszti Optimista Showra január

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Készül az új klímatörvény. Bírságjárhat az engedély nélküli tűzifa gyűjtésért. Rákbetegnek adta ki magát egy nő Floridában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A készülő klímatörvényről is tárgyal a kormány Erdőbényén. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte. A jogszabály egyik fő célja a hazai vízkészletek megtartása, valamint a kiszáradó tavak, folyók és természetes élőhelyek védelme. A tervezetet még idén az országgyűlés elé vinnék. A miniszter szerint a civil szervezeteket is bevonták az előkészítésbe. Csaknem 200 környezetvédő szervezet ugyanakkor legalább 4 hetet kért a tervezet véleményezésére. Jelentős bírságot kockáztat, aki engedély nélkül gyűjtőzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fáról vagy cserjéről tilos ágakat és lombot levágni, állófát pedig nem szabad kidönteni. Az erdőtörvény még a moha gyűjtést is tiltja. Aki tehát fát szeretne gyűjteni, annak először az adott terület erdőgazdálkodójánál kell érdeklődnie a feltételekről. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
3: Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen, ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint, és ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
2: Rákbetegnek adta ki magát, és több mint 12 millió forintnyi adomány gyűjtött egy nő Floridában. A nyomozók szerint majdnem 240 embert tévesztett meg. Azt állította, hogy kezelésekre jár, a pénzt azonban a saját adósságaira költötte. Történetét annyira hitelesen adta elő, hogy a haját is levágatta a feltételezett kemoterápia előtt. Az 51 éves nőt őrizetbe vették, és lopással vádolják. Az online adománygyűjtő oldal visszafizette a pénzt az adományozóknak. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lesz még azért nyári feeling is, ha már itt az indián nyár. Kotkahas a Vénusztól, a Summer Sun a Texastól, aztán játszunk a Guesty Poptimista show jegyeiért is. A felütés meg már is Madonnáé. Like a Prayer!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Táncolj még, akár ma este is, de hogy január 30-án az MVM Domban még az ülőhelyekről is mindenki fel fog pattanni, az fix, mert aznap este a színpadon Geszti Péter Poptimista című vadonatúj sója. A fáradhatatlan showman nagy pörgést, sok-sok vidám pillanatot, régi slágereket és újdonságokat is ígér, és ehhez dukáló látványt és hangot, szóval kihagyhatatlan. Az élmény az önöké is lehet, ha velem játszanak. Füleljenek aztán, ha itt az idő, hívjanak. Ilyen egyszerű. A szombat délutáni kínálatban meg filmes, tévés anyagok is felbukkannak, a Rocky 3-ból az Eye of the Tiger, ez meg kevésbé küzdelmes, de legalább annyira kedves nekünk, a Jó barátokból az I'll Be There For You.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Blake Shelton és a Footloose a Gumiláb című filmben szólalt meg először, aminek alaptézise ugye, hogy a kisvárosban tiltott a tánc a fiatalok számára, de persze a végén Kevin Bacon és barátai bebizonyítják, hogy a rock'n'roll nem ördögtől való dolog. Ezt az ötletet már korábban némileg nyersebb formában használta a Rock'n'roll High School című mozi, amiben új iskola igazgatónő érkezik a gimnáziumba, természetesen szigorú, merev és mindent elutasít, ami a srácoknak örömet okoz, a rock'n'rollról meg azt tartja, sőt meggyőződése, hogy elsorvasztja a diákok agyát. Ehhez a vígjátékhoz a legendás punk rock zenekar a Ramones is felvett pár dalt, sőt játszottak is a filmben. Az egyik sláger Richie Valens rock'n'roll alapvetése volt, ami aztán a fiatalon elhunyt sztár életéről szóló filmben is felbukkant 87-ben. A La Bamba című moziban persze már nem a Ramones, hanem a Los Lobos játszotta. Zseniálisan, ahogy kell. Come on, let's go!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Százszor ölej még. A Nox nem vonul pihenőre ezen az őszön sem, bár picit más formában csendes elnevezésű koncerteket láthatunk, hallhatunk tőlük, ami nyilván bensőségesebb hangulatot, akusztikusabb hangszerelést takar. Már októberben lesznek Miskolcon, aztán Keszthelyen, de idén még sorra kerül Békés Csaba, Veszprém, Szombathely és Gödöllő is, szóval lesz dolguk bőséggel. És arról se feledkezzünk meg, hogy jövőre meg a 25. jubileumot is megünneplik egy óriási aréna koncert show-val. Az nem lesz csendes, abban egészen biztos vagyok. Nézzük az utakat még, az M1-esen a 43-as kilométernél, az Óbaroki pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a főváros felé már két sávon lehet közlekedni, de itt azért óvatosan, mert megváltoztak a körülmények, és dolgoznak az M7-esen, az M0-as csomópont és az M1-es M7-es elválás közötti szakaszon. Budapest felé a 14-es kilométernél a kettőből egy sávot lezártak, kisebb torlódásait készüljenek. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. A tempót most egy picit visszafogjuk, de csak azért, hogy utána újra belehúzhassunk. Ez a Laidback és a Baker Man.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Missing az Everything But The Girl-től, azaz hiányzol, mert nekem igazából egy játékos hiányzik most, de már intézkedünk is.
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok, szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Jó napot kívánok, hogy szólíthatom?
3: Évi vagyok.
0: Évi, nagy szeretettel, kicsit még olyan bizonytalan a hangja.
3: Ja, nem, csak közben a párom szólt hozzám, és meglepődtem.
0: Mindig számítani kell, még a legváratlanabb dolgokra is, mint például, hogy játszunk egy jót. Évi, egy jó megfejtés van-e a tarsolyban?
3: Ákos, indián tánc.
0: Majdnem indián nyár, de amikor majd odaérkezünk, január végére, akkor erről már szó sem lesz, viszont egy óriás

0: Kerítési buliról igen, és önök is ott lesznek. Gratulálok, mutatom is a nyereményt.
1: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Gesztip Optimista Show-ra január 30-án az MVM Domba.
0: Örülünk, Évi!
2: Nagyon köszönöm!
0: Most már sokkal határozottabb az a hang, mint a beszélgetésünk elején.
2: Nem is tudom, hogy karácsonyig el tudom ekkorni.
0: Hát nem valószínű. Nem baj! Elő karácsonyi, hogy teszünk rá, egy, úgy fogjuk kiküldeni, hogy teszünk rá egy ilyen masnét, vagy egy ilyen kis gömböcskét, nem tudom, jó?
2: Jó, nagyon köszönöm.
0: Köszönöm én is, hogy játszott, szép hétvégét kívánok még. És gyanítom, hogy a Poptimista show-n azért fel fognak csendülni a legnagyobb repülők, slágerek is. A következő órában nálunk is lesz.
3: Én kérdezek, amíg szétesek, és ha nincs, aki felel, én nem adom fel.
0: Még úgy vagyunk egy darabban, úgyhogy feladásról szó sem lehet. Aztán jön még a Scorpions is. Egy fantasztikus rockballada a legendás német csapattól. Still Loving You!
1: Műsorajánló.
4: Elmúlt 20 és elmúlt 40.
5: De még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
4: Akkor jó hírünk van, ön is Poptimista.
6: Mindenki legyen rohadt gazdag, szlimfit, luxiban, rajos vastag.
5: Ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
1: Régi nagy himnuszok,

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Séta? Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
7: Indulhatunk.
9: Red Days a Balneo Hotelben. Töltődjön fel a 4 csillagos Balneo Hotelben. Saját termálmedence, szaunák, só és levendula pihenők, családi élmények várják. Ajándékozzon vagy legyen ön a részese a Balneo élménynek. Red Days a Balneóban csak október 4-ig. Foglaljon most 31% kedvezménnyel. Részletek balneohotel.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Farmer napok a Premier Outletben.
12: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
13: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
14: Premier Outlet Budapest.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Marad a nyárias időben, reggelente hideg lesz. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr. Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az állatok világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
17: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
16: Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa faj élt egykor a területen, köztük a mai kobolt cápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet. Hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként a zivatar esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ha már ezen a hétvégén Geszti Péter vadonatúj sójára, a Poptimistára lehet elvinni a jegyeket, akkor ő sem maradjon ki, jön a repülők és a nem adom fel. De érkezik a Blue, a Scorpions és maga a Beverly Hills-i Zsaru.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az emberek és a tábortűz. Talán pont a múlt hétvégén volt, hogy valaki azt írta, az év utolsó bográcsozására készül. Hát az időjárás végül is lehetővé teszi akár holnap is, nem mintha az emberek slágere a csülök pörköltről vagy a babgulyásról szólt volna, de óhatatlanul eszébe jut az embernek. A szabad tűzzel csak óvatosan, még otthon az udvaron is, felügyelet nélkül egy pillanatra se hagyjuk. De mondok én még jó programot, januárban már amúgy sem szoktunk grillezgetni, 30-án valami egészen más, valami ennél sokkal exkluzívabb következik. Geszti Péter Poptimista című vadonatúj sója az MVM Domban. Ha szívesen jönnének, játszanak velem, mert én szívesen elviszem önöket. Addig meghallgatjuk a nagy-nagy közös kedvenceinket. Itt lesz Rod Stewart és a Do You Think I'm Sexy? És a Shy Guy Diana King-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Mika és a Relax, Take It Easy. Szombat délután vannak is a vége felé közeledve, abszolút belefér egy kis relaxálás, de hát azon sem lepődök meg, hogyha valaki épp most kezd felpörögni. Úgyhogy ezt mi is megtesszük, és még ünnepelni való is van. Szanyi Helgának szól a következő sláger, a testvére Andi küldi neki sok puszival névnapja alkalmából, üzeni fel a fejjel kis csaj, jövő héten megint buli. Aztán Julcsi is írt, szia Balázs, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm Gyoma Endrődön Kozma Misit névnapja alkalmából, minden jót kívánok neki. 06-20-22-22-122-hez a mi SMS számunk, a vidámság meg az abbával együtt érkezik, ez a Mamma Mia!

0: testem, baby.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szeresd a testem, a lányok, a Baby Sisters itt nem igazán köntörfalazott. Na de van, akinek még más dolga is van, Évi üzenete sem maradjon le. Sziasztok, Zalaegerszegen a Knorrban dolgozó munkatársaimnak küldenék egy jó kis szuper pörgős slágert. Kicsit hibbant csapat, de nagyszerűek, kitartás neki.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez ugyan még a szeptember volt az Earth, Wind & Fire-től, de hát már itt az október, és gyorsan el fog pörögni, gyorsan lemegy majd ez az év is, sajnos vagy nem sajnos. A nem sajnos részét azért tudom megerősíteni, mert január 30-án Poptimista Show Geszti Péterrel az MVM Domban. Önöket is várjuk!
1: A Retro Rádiót hétvégén is megéri hallgatni.
2: Vajon ki lesz a páros belépő?
0: Retro Rádió, tessék!
3: Jó napot kívánok! Andrea vagyok, Benzéné Vágia Andrea, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Kedves Andrea, honnan telefonál?
3: Budapestről telefonálok.
0: És a hétvége hogyan telik?
3: Hát unokázunk.
0: Ó, hány van?
3: Vannak az unokák. Most kettő van itt, de egyébként három unokánk van. És most itt vannak, és itt is fognak aludni, úgyhogy velük játszunk.
0: Ja, hogy a szülők akkor ott sincsenek, ez ilyen nagy is hétvége.
3: Nincsenek, ezek nagy is hétvége.
0: Á, jó, kell is
3: a
0: az.
3: A mama meg a papa hétvégéje.
0: Nagyszerű, de azért tudod figyelni a megfejtésre is, vagyis arra a dalra, arra a slágerre, amit keresünk.
3: Igen, igen. Bikinitől az agyhelyet magad mellett.
0: Nem csak ott, hanem a koncerten, a show-n is helyet adunk önnek, meg a párjának, mert már mutatom is a nyereményt, tessék!
2: Gratulálunk! A nyeremény egy páros belépő a Geszti Poptimista Show-ra január 30-án az MVM Domba.
3: Tökéletes, köszönöm szépen. Nagyon örülünk neki, köszönjük.
0: Én is boldog vagyok, hogy sikerült, és hát gondolom azért az unokákra nagyon kell figyelni ilyenkor, egy ilyen hétvégén. Vagy problémamentesek?
3: Persze, nagyon jó gyerekek.
0: Na hát, más nem is szerettem volna hallani, meg ön sem mondhat más, gondolom.
3: Nem, hát így is van.
0: Így is van. Köszönöm, hogy játszott velem. Szép hétvégét kívánok még az egész családdal.
3: Szépen.
0: Sőt, annak is itt az ideje, hogy megköszönjem a figyelmet, de csak mára, holnap délután újra találkozunk 2-kor, és persze játszani is fogunk. Viszont most átadom a helyet Tibi bácsinak, mert jön a három kívánság. A Beat It-tel startol a műsor. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
2: Műsorajánló.
4: Elmúlt 20 és elmúlt 40.
1: De még mindig pontosan tudja, milyen egy igazi házi buli, és ha fülig ér a fánk.
4: Akkor jó hírünk van, ön is poptimista.
5: Mindenki legyen rohadt gazdag,
1: ezúttal nem a múltból élünk, a jelenből csinálunk felejthetetlen emlékeket.
2: Régi nagy himnuszok,

0: Legyen ezen a hétvégén ön is poptimista a Retro Rádióval.
1: Mert a boldogság a legjobb fesztivál.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlőkártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csaknem 8 millió vendég éjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátettem, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
2: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. A globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat olt fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként a zivatar esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsi.

0: van Tibi bácsi.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, kezdődjék a műsorunk, ami az mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Következzék Cher, a híres énekes.

0: idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Andi! Halló Andi, halljuk az elsőt.
3: Jó estét kívánok. Lányomnak, Rajemnek és a kedves férjemnek szeretnék három dalt kérni. Egyet Alice Cooper-től, egyet Bon Jovi-től és egy Scorpiót.
2: Köszönjük Andi, további jó retro hallgatást.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Laci, akkor halljuk az elsőt.
3: Halló, igen, itt vagyok. Szia Tibi bácsi. Én az első előadót, a Bonnie M-et szeretném. A második az a V-motoroktól szeretnék egy nagyon szép számot. A harmadik számot pedig a Diana Ross-t szeretném.
2: Tehát a kívánságok alapján szóljon a muzsika.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Zoli! Kedves Zoli, akkor halljuk a kéréseidet, az elsőt.
3: Üdvözlöm, szép napot, igen, itt vagyok. Az első a Modern Talking.
2: A másodikat.
3: A másodikat pedig Cosmix.
2: És a harmadikat.
3: A harmadikat Hedwig.
2: Remek, remek, akkor hallgass továbbra is a retrót.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Vera, első.
3: A Republiktól szeretnénk kérni a bármit, nem tudom, egy Republikot.
2: Lenne a második.
3: Legyen egy Depeche Mode.
2: És a harmadik.
3: YouTube.
2: Köszönjük szépen, hallgasd a Retro három kívánságot.

üzenjen és kívánjon hármat. 0620-22-22-122. Ez a három kívánság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten. Tovább bővül a textilgyűjtő hálózat. Áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
3: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
2: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Gergő. Első?
3: Az első a Police lenne, ezt Gábor barátomnak, aztán lenne egy Eric Clapton, ezt Tamás barátomnak, és egy Komárd Laci, azt pedig magamnak szeretném kérni.
2: Menjenek a dalok!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Solti.
3: Szia Tibi bácsi, itt vagyok. Egy Whitney Houston szeretnék, aztán egy George Michael-t szeretnék, és van egy Neoton szeretnék.
2: Köszönjük Solti, menjenek tovább a dalok itt a Retro Rádióban.
4: If I should stay

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Patrick. Ki az első?
3: Guns N' Roses.
2: Második?
3: Korda György.
2: És a harmadik?
3: Smash Mouth.
2: Persze, valakiknek küldeni kell majd ezeket a dalokat.
3: Ja, a családomnak. Most nem sorolnám fel őket, mert nagyon sokan vannak.
2: Köszönjük szépen, Patrick, máskor is várjuk a jelentkezésedet.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsülike, aki már izgatottan várja, hogy elmondja a három előadót, hogy kiknek küldi.
3: Hello, szeretném kérni a Hungariak és a Dirty Dancingből egy számot és egy Cream számot is.
2: Teljesült a kívánságod, menjenek a dalok, továbbra is hallgasd a Retro Rádiót.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Sajnos műsorunk vége, ezértünk Zoli Balátom nevében is búcsúzom. Következik Carl Douglas egy híres dallal a viszonthallásra. Everybody was

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Marad a nyárias időben, reggelente hideg lesz. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr. Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
2: Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa faj élt egykor a területen, köztük a mai koboltcápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyófelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett a szombat este, minden retro rádió hallgatónak kívánok kellemes rádióhallgatást, és ahogy Beethoven László szokta mondani, jó vétel, persze sokan online is hallgatnak bennünket, de a cél ugyanaz, hiszen szóljanak minden idők legnagyobb slágerei.

következő dal lehetne a mai nap jelmondata is. Please don't stop the music, énekelte Rihanna, ami ugye annyit tesz magyarul, hogy ne állítsd meg a zenét, hát mi sem fogjuk megállítani. Hamarosan a Hold dalával, ami éppen már, ha tetszenek fülelni, szól és itt alattunk, majd a Daft Punk jön, David Guetta, Justin Timberlake, és még nagyon-nagyon sokan mások. Tartsatok velünk itt a Retro Rádióban, ezen a pénteken és a

csinál valamit a Daft Punk, az biztos, hogy irányt mutat. Nagyon szeretik, és nagyon sokan kultikus zenekarnak vagy formációnak gondolják őket. Jön a One More Time itt a Retro Rádióban. Tartsatok velünk ezen a csodás szombat éjszakán.

0: Egy szerelem.
1: Így is lehetne fordítani ezt a dalt, sőt másképp nem is nagyon, hiszen One Love, ez a címe. A következő nótának David Guetta egyébként a készítője, aki fantasztikus dalokat és rengeteg mega gigaslágert készített.

Hát így vagy úgy, jobbra vagy balra. Ezekről is állíthatnánk, hogy ezek bizony dilemmák, de ami dilemma most következik, az egy eredeti, nagy dilemma. 2002-ből jön Kelly Rowland.

Önök a Fergetek Partit hallgatják itt a Retro Rádión. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és Bob Sinclairrel szeretném folytatni, mégpedig a World Hold On című nóta, és az a bizonyos üzenet, hogy vigyázzunk a bolygónkra, ne

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlőkártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégészakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátettem, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyet sűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
2: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. A globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most! A legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett a 21 óra, kellemes estét kívánok mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és innentől mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit, de nem csak azokat, hanem azokat is, amelyek klubokban egyszer vagy kétszer valamiért nagyon népszerűek voltak.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki szeptember második felében is velünk tartott, hiszen jártunk Miskolcon, jártunk Kisnánán, Gyömrön, Balatonkenesén, Jánossomorján, fesztiválon, Tapolcán, aztán jöttünk a Szerencsi Artúr napokra, amelyet nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokan voltunk, aztán egy jótékonysági esemény, illetve kettő is egymás után, 26-án szombaton volt egy Nem adom fel alapítvány által szervezett esemény, és a Civilizáció, mindez Pátyon, a Tököli Városnap döbbenetes tömeggel, és a Káposzta Fesztivál, amely évek óta hozza a legnagyobb parti egyik címét, hát ennyi az fért bele abba a két hétvégébe, amiről most beszámoltam önöknek. Egyenként sajnos most időnk nincs erre, de higgyék el, mindegyik nagyon jó volt, és nagyon örültem, hogy ott lehettem. Folytassuk tovább, hiszen önök is a Mixet várják, én pedig ígérem, hogy folytatjuk itt a Retro Rádió.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Patti című műsorának második órája. Volt egy számomra nagyon kedves esemény csütörtökön, mégpedig az idősek világnapja. Több eseményre is meghívást kaptam, több helyszínen is voltam, de talán a legnagyobb, illetve biztos, hogy a legnagyobb a Ríz Levente sportcsarnok Béli volt, hiszen ott több ezren gyűltek össze, és táncoltunk együtt a legnagyobb nótákra, Máté Pétertől a Neotonon át, Demjén Rózsiig, mindenki, aki az 50-es, 60-as, 70-es, sőt a 80-as években is maradandót alkotott. Jó volt együtt lenni sok olyan emberrel, aki egy életet adott ennek az országnak, aki munkáját adta, akinek eres keze, attól lett egy kicsit reszelősebb, hogy dolgozott egy életen át. Köszönjük szépen az ő munkájukat, és nagy tisztelettel fordulunk minden szépkorú vagy idősebb ember felé, és remélem, hogy ezt az ünnepet nem csak aznap, hanem egész évben tudjuk megtartani és ünnepelni, és még azon a napon volt egy másik nagyon kedves esemény is, mégpedig Fenyő Miklós emléktábláját avattuk a 13. kerületben, de most itt a Retro Rádióban folytatódik a műsor, tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtő hálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csak nem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
4: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
3: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű melegvizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre is, legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet. Hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként a zivatar esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, és ezen slágereket innentől kezdve, sőt már az előző órától kezdve mixben érkeztetjük, remélem hallgatóink legnagyobb örömére.

Operett Verdőt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát az az igazság, hogy ez a hétvége sem telt el nagy események nélkül, és az is igazság, hogy nagyon sok szép dolog és néhány szomorú dolog is ért bennünket az elmúlt hetekben, hónapokban. Például itt hagyta a földi létet Jágvé Gyula, aki nagyon sokszor volt vendég a társában is, és bizony itt a Fergetek partiban is egy-egy nótáját nagyon szívesen játszottuk. Sajnos Gyula elment, de a dalai itt maradtak, és ez számunkra nagy öröm. Folytatódjék a Fergetek Parti itt a Retro Rádióban, emlékezve minden olyan nagy sztárra, aki már

Ez volt a Retrorádió Fergeteg Parti című műsorának mai szombati harmadik órája. Sajnos ez is már a vége felé halad, de még a következő 60 percben hozom minden idők legnagyobb slágereit, és aki szeretne követni bennünket, keressenek a Facebookon, keressenek a TikTokon és az Instagramon, valamint ha online hallgatnák, ahol éppen nincs vétel a Retrorádió tekintetében, akkor erre is van lehetőség. Szóval megúszni nagyon nehéz Magyarország leghallgatottabb rádióját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Ez a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Parti című műsor. Szól, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elindítom a negyedik órát a mai Fergetek Partiban. Ebben a 60 percben is mixben érkeznek minden idők legnagyobb és legtáncolhatóbb dalai.

Holnap véget ér az Oktoberfest, Európa egyik legnagyobb eseménye. 7 millió ember látogat oda évről évre, és bulizik együtt. A belépés ingyenes, ugyanúgy, hogy például a budapestin is, mert hogy nálunk is van. De ami ennél sokkal-sokkal izgalmasabb, hogy vannak sátrak, amelyekbe gyakorlatilag nehéz vagy lehetetlen bejutni. Előre kell regisztrálni, nem kell ott sem belépőt fizetni a szó eredeti értelmében, hanem egy adott összeget, amit később aztán lefogyasztanak az emberek. Na, ez a reklámnak ugyan nehezen mondható, hiszen egy nap múlva véget ér az Oktoberfest. Látom magam előtt, hogy most meghallgatva ezeket az ötleteket és ezeket a számokat, magyar emberek tízezrei ülnek autóba és indulnak mindjárt, nem csak vicceltem. Viszont az esemény jó, együtt vannak az emberek, és minden olyan esemény, ahol együtt lehetünk, szerintem egy óriási adomány az emberiségnek, nekünk egymásnak, lett legyen ez Németországban, Angliában, Franciaországban, vagy éppen itt, ezen gyönyörű országban, Magyarországon. Tartsanak velem, folytatódik a Fergetek Part itt a Retro Rádión.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsora. Köszönöm, hogy velem töltötték az elmúlt 4 órát, sőt, holnap is találkozhatunk, hiszen 10 órától vár mindenkit a Sztársáv. Attilának és Rolinak köszönöm a munkát, önöknek pedig továbbra is kellemes rádióhallgatást, akik pihenni mennek, nekik jó éjszakát, akik pedig most indulnak bele az éjszakába, keressenek egy jó helyszínt, és élvezzék akár a budapesti, akár bármely másik magyarországi település éjszakai életét, és remélem, hogy ezek a találkozások, amelyek egy-egy ilyen éjszakában történnek, folytatódnak napközben is, és tudnak egymásra figyelni, és közelebb tudunk kerülni egymáshoz. De most már tényleg megyek, Várkuny Attila, DJ Dominik voltam, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.
1: Fergeteg Parti.
2: Fergeteg Parti DJ Dominikkal.
1: Bulizzon az ország legnagyobb házi buliában a Retro Rádióval.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.